legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

2-1, olimpiai bajnok Magyarország!

értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

slágereid. A te ízlésed. A te rádiód. Paks FM.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte: Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
2: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. Három ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
2: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy TUP pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
1: Jubileumot ünnepeltek Madocsán. 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes. Ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybeli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő volt. A program sorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptánc együttes műsorát láthatták. Vendégként a kalocsai és a bogyiszlói néptánc együttes is fellépett, este a csurgó zenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a program sorozat végén elégedetten nyilatkozott rádiónknak, hisz a fiatalok is szép számmal táncolnak a helyi együttesben és viszik tovább a hagyományokat.
3: van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és hogy bántan itt az egyik óropedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes, mi pozíciót is betölti, és ő néptáncos is volt, korábban is, és most is oszlopos tagja a Marosai Hagyományi Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabad ideje terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, úgy, és az nem kevés. Mások valahogy azt kell, a tudatot beléjük kell tenni, hogy marocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudat, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni.
1: A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pince Egyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Csak hazai.
1: Csak hazai.
0: Hazai slágerek most a Paks FM-en.
2: Lehullott angyalok, sziasztok! Honnan jöttetek, kik vagytok? Imádom, ahogy ragyogtok. Ciki sztorit is mondhattok. Milyen volt a gyerekkor? Anyu mit főz ebédkor? Apu volt, hogy rideg volt.

Boldogan elillant a jelen, volt, hogy csak fogócskázat. Mi volt oviban a jeled, s veled kijátszott? Mondd, mit jelent a boldogság, a szerelem is csak szobafogság. Mit jelent neked a boldogság, a szerelem tényleg szobafogság?

Felébredtem. Angyalok hultak az égből, rebben a pillám. Megrészegedve a képtől, csak úgy tudlak igazán szeretni.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
2: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a Piactér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
2: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
1: Színes programokkal várják az érdeklődőket a Tengelici Sporttelepen megrendezett falunapon június 13-án szombaton. A rendezvény 10 órakor polgármesteri köszöntővel és főzőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán ugrálóvár, arcfestés és rodeóbika is szórakoztatja a látogatókat. A kulturális programok között Rudolf Csilla fotókiállításának megnyitója a Fantázia.zenés műsora, az Utánam srácok koncertje, a Holló együttes interaktív gyermekműsora és habparti is szerepel. Az esti programot a Kerozin koncertje, majd DJ Pajero diszkója zárja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő!

0: Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Remélem jól aludtatok, ami nem volt egyszerű, hiszen óriási vihar volt éjfél után, és hát ez a vihar azok számára, akik esetleg a hangokra érzékenyebbek, nem jött túl jól, de remélem azért a többség az jól aludt. És ha már itt tartunk, akkor aki pedig már a munkába tart, annak jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok. Egyelőre azt látom, hogy az utakon majdnem mindenhol minden rendben, az 52-es főúton a Kecskemét és Fülöp szállás közötti szakaszon egy személygépjármű árokba hajtott, a 24-es kilométernél a forgalom ezért félpályán halad, ha esetleg valaki erre tartana, akkor ezzel mindenképpen számoljon még egy pár óra erejéig egészen biztosan. És akkor, aki pedig a munkában van, annak jó munkát és kitartást kívánok a munkaidő végéig, így június 11-én csütörtökön, Barnabás és Barna neve napján. És hát kezdem a nap jó hírével, még tegnap este a Magyar Közlönyben megjelent, hogy a pénzügyminiszter kiadott egy rendeletet, és ezek szerint Paksnak nem kell fizetnie az állam felé iparűzési adó többletet, tehát majd 2 milliárd forint itt marad Paks kasszájában, de erről majd részletesen Ringes Anita polgármester asszonyt meg fogom kérdezni, mert hogy ez egy fontos kérdés, hogy befizettük-e már mi ezt a pénzt, hiszen most jött ki a rendelet, reméljük, hogy nem. Minden esetre, hogyha befizettük, akkor gondolom annak is meg lesz majd a módja, hogy ezt visszakapja a Paks városa, de mondom, ezt majd Heringes Anitától megkérdezzük, hogy mi újság ennek kapcsán. És akkor a másik, amivel mindenképpen foglalkozunk, az pedig az időjárás. Hát a tegnap éjjeli vihar az egyébként Vas megyében és Zala megyében jégesőt is jelentett, hogy végig szaladt gyakorlatilag nyugatról kelet felé az országon, és a mai nap viszont változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, néhol kisebb esőfutó zápor még előfordulhat, az északi-északnyugati szél élénk erős lesz, hajnalban 12, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, egyébként most jelenleg a stúdió hőmérő 15 fokot mutat, és amikor én érkeztem ide, nagyjából egy 3-4 órával ezelőtt, akkor én elálltam a kis tavaszi-őszi kabátomat, elő kellett vennem, szóval hűvös van, az az igazság, és a mai nap folyamán olyan nagyon nem is megy fel, mint ahogy azt hallhattátok a hőmérő higanyszála. A holnapi napon, pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak észak-keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze észak-kelettel mutatkozik esély. Az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz. Holnap már egy kicsit magasabb lesz a nappali hőmérséklet is, hiszen reggel 6-14 fokos hajnalt követően 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. És akkor nézzük, hogy milyen vendégeket köszönhetek majd itt a reggel folyamán. Mondhatjuk, hogy a kitüntetettek reggele lesz ez, egy vendéget kivéve, olyan pedagógusok és olyan személyek érkeznek a stúdióba, akiket valamilyen díjjal tüntettek ki. Mindjárt elsőként 7 órakor Nyisztor Ákos, a katolikus iskolának, a Balogantal katolikus iskolának a pedagógusa, aki Szepesi Ignác pedagógus életműdíjban részesült, a Pécsi Egyházmegye tüntette ki ezzel a díjjal, aztán Patkós István érkezik, aki Paks sportjáért kitüntetést kapott a paksi önkormányzattól, és ezt nemrég az egyik ülésen vehette át. Aztán Botosné Verba Ágnes is itt lesz velem majd a vonalban, kapcsolom Bölcskéről, és a bölcskei programokról fogunk beszélgetni. Ő a Bölcskei Integrált Közösségi Térnek a vezetője, és ezt követően pedig 8:30-kor Pulainé Galambos Erika érkezik, aki pedig gyermekeinkért díjban részesült a pedagógus nap alkalmából, ő pedig a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója. Szóval velük fogunk beszélgetni, nagyon-nagyon izgalmas reggel elé nézünk tehát. Ezen kívül a szokásos módon zenei és kulturális érdekességeket is hozok nektek, és természetesen Pálfi Kati kolléganőm jó voltából helyi tudósításokat is. Szóval érdemes lesz velem maradnotok, úgyhogy kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire, a mikrofonnál egészen 9:30-ig Harmad Gabit halljátok, maradjatok velem, és ébredjetek velem!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt J-Lo-tól és Pitbull-tól az On The Floor 2011-ből, itt a Paks FM élesztőben, ami egyébként a reneszánszát éli 15 év után, ugyanis az Off Campus sorozatban elhangzott ez a szám, és most újra felkerült a top listáknak a tetejére, az egyik leghallgatottabb sláger, de hát ez nem is csoda, hiszen nagyon jól sikerült dal, és hiába 2011-es, ettől még tényleg nagyon jó és nagyon időtálló. Június 11-e van, a Barnabások és a Barnák ünneplik a névnapjukat, akiket innen a stúdióból köszöntünk, Isten éltesse őket sokáig, legyen csodálatos napjuk, szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenki másnak is, aki ma valamilyen évfordulót ünnepel. Az utakon egyelőre azt tudom mondani, hogy minden a legnagyobb rendben, leszámítva az 52-es főutat, ugyanis Kecskemét és Fülöp szállás között egy személygépjármű az árokba hajtott, így a 24-es kilométernél a forgalom félpályán halad, de a vételkörzet többi útján és többi érintett útszakaszán ott minden rendben van, és majd óra vége felé azt is elmondom, hogy hol számíthattok mondjuk lassulásra vagy félpályás lezárásra, útépítések miatt. Odakint 15 fok van, úgyhogy ha még nem indultatok el, de készülöttök, akkor azért vegyetek elő egy vékonyabb kabátot, mert hogy a mai napon 22 foknál több egyébként nem lesz, úgyhogy inkább tavaszi idő lesz, mint nyári, de nem baj ez, egy kis lehűlés egyáltalán nem árt, főleg itt a meleg után. No, és akkor Páfi Kati tudósításával robogunk tovább, mert hogy jubileumot ünnepelt Madocsa, méghozzá 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes, és ezt a jeles napot köszöntötték a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a hagyományőrző együttes alapítója, zenésze és táncosa volt, és a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, egy igazi népművelő. A programsorozat Földesi János sírjának megkoszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptánc együttes műsorát is láthatták azok, akik ellátogattak a faluházhoz. Vendégként a kalocsai és a bogyiszlói néptánc együttes is fellépett. Este a csurgózenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármesterrel beszélgetett Páfi Kati kolléganőnk, aki nagyon elégedett volt, elégedetten nyilatkozott Katinak, úgyhogy a következő percekben Baksa Ferencet hallhatjátok.
2: 10 évvel ezelőtt volt a 70 éves, és ugye én még csak eddig 6-7 éve vagyok polgármester, és csak nézem vissza a régi videókat, és tudtam nagyon jól, és tavalyi évben is, és tavaly évben is érkezett az a jelzés, hogy a Földesi Jánosról meg kéne emlékezni. Nem a fél munkának vagyok az embere, hanem ha valamit csinálunk, akkor csináljuk rendesen. És úgy voltam el, hogy akkor körítsük rá, hogy a 80 éves Madocsai Néptánc Egyesület, vagy együttes, mert ugye nem egyesület volt az elején, és ebből kifolyólag akkor adjuk meg rendesen a módját, és Földesi Jánosról nevezzük el művelődési házunkat, állítsunk neki egy emléktáblát, és hogy ezt köré szervezünk egy hagyományőrző néptánc egyesületes megemlékezést, fellépéssel együtt.
3: Nagyon jó hangulat kerekedett itt a mai nap folyamán, mert hát ahogy elnéztem, a településnek az apraja nagyja beleadott mindent. Táncoltak, énekeltek, és hát amit ilyenkor ugye illik.
2: És itt a legfontosabb rész, hogy az apraja. Az apra is ismételten ott van, hogy a néptánc egyesület van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és a bántanít az egyik orvopedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes pozíciót is betölti, és ő néptáncos is volt, korábban is, és most is, oszlopos tagja a Madocsai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabad ide terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, és az nem kevés. És ugye most is, hogy az első körben az volt, hogy a civil egyesületeket megkértünk. Ki mivel tud hozzájárulni? Nyugdíjasok egyben mondták, lángost tudnak sütni. Egybe eszünkbe jutott, hogy akkor jó, itt van 60 gyerek fellépő. Most 60 gyerek fellépő, és az volt a kérés, első körben a 60 gyereknek süssék le lángost, azoknak ki volt rakva az asztal, 60 darab szívószálas üdítő, mindenkinek egy üdítő, egy lángos, tisztengyér megjárt, ugye nyugdíjasok olyan aranyszívvel és aranylélekkel sütötték a lángost, hogy apait, anyait beleadtak, és ettől több szerintem nem kell, hogy legöregebbi korosztály a legfiatalabbikat kiszolgálja úgy, hogy a legfiatalabbik pedig kiszolgálják a legöregebbet, hogy a tánca, a zenével és a föllépésükkel őket megörvendeztetik. Ettől szerintem körbeért a kör.
3: És hát a fiatalok viszik ugye tovább ezeket volna a hagyományokat.
2: Mások valahogy azt kell, a tudatot belejük kell tenni, hogy marocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudat, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni, és ezt a jó kis településnek a hírét öregbíteni. Hamarosan szeretnénk olyan világtérképet, ahol a marocsaiak hol vannak, hol lehet velük találkozni, hol tudunk kapcsolatokat képíteni, és ebbe is tudunk profitálni, de nyilván nekünk most elsődlegesen az, hogy itthoni erőket megerősíteni, és itthon maradjanak a gyerekek.
1: A helyi erőket megerősíteni, és maradjanak itthon. Imádom ezt a lokál patriotizmust, amivel a madocsaiak, és ahogy madocsai polgármester úr Baksa Ferenc is, akit hallhattatok, hozzááll a dolgokhoz. Tényleg jó dolog, hogyha ott tudják a településen tartani a fiatalokat, és nem akarnak elmenni, de hát nyilván ehhez azért az is kell, hogy perspektíva, jövőkép legyen, de szerencsére talán itt Paks közelében, így, hogy az erőmű itt van, és emellett van más munkalehetőség is, azért talán egy kicsivel könnyebb dolguk van, mint mondjuk, hát olyan településeken, ahol közelben sincsen akkora foglalkoztató, mint amekkora az erőmű. No de, akkor menjünk tovább, és ha már a madocsai hagyományőrző néptánc együttesről volt szó, akkor most egy punani masszív számmal folytatjuk, szintén 2011-ből. A másfél hete fog itt szólni a Paks FM élesztőben, ami egy kicsit ilyen népzenei alapokon nyugszik, és utána pedig hamarosan hozom a híreket, a hírek után pedig majd a programajánlóval térek vissza. Szóval, ha tudni szeretnétek, hogy mik várnak rátok, milyen programok a következő napokban, akkor hallgassatok továbbra is minket. Azt már most elárulom, hogy egy nagyon jó kis fesztivál közeledik, holnap és holnap után lesz kerül rá sor, úgyhogy ha tudni akarjátok, hogy melyik az, akkor maradjatok velem.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni? Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerülte a Marsot, majd váratlanul el.

0: Érhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxusvillát a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte, Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pincehegyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán.
1: És most... sporthírek a Paks FM-en.
4: Evezd át a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval, ezzel a mottóval várta a vízi nyílt napra az Atomerőmű Sportegyesület a csónakházhoz érkezőket. A vállalkozók kedvűek átevezhettek a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő, strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon egzatlon jellegű akadálypálya, társasjáték és ugrálóvár egész nap elérhető volt. Tóth Márton főszervező arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízi élet, a dunai vízisport népszerűsítése volt a céljuk.
5: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy ilyet napot, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a csónakházhoz. Nagyon örülünk annak, most több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek. Én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként legyűrni.
4: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először szállt vízre kenuval vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
6: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is és a gyerekeknek is. A legkisebb 8 éves, ő izgult szintén, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek, minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 6 óra 37 perckor folytassuk a program ajánlóval. Említettem nektek, hogy egy nagyon jó kis fesztivál közeledik, egészen pontosan holnap kezdődik, ez pedig nem lesz más, mint az Etesi Anettért szervezett 4. jótékonysági kamionos találkozó, amire Őcsényben, az Őcsényi repülőtéren kerül sor holnap és holnap után. Holnap olyan programok lesznek, mint például a gyerekeknek, a kicsiknek az interaktív játékokon kívül mini egér fotózkodási lehetőség is lesz, és Kovács Alíz, egykori kolléganőnk fog koncertet adni például délután 3 órakor, aztán a Csámpai Country Club is fel fog lépni, majd a Josh és Betty formáció következik, Bettyt a Desperádóból ismerhetitek, aztán az Iberiken Dance Studio, egy szexárdi táncegyüttes is fellép, lesz kamionos felvonulás, és Kozsó lesz a holnap este sztár vendége, emellett pedig Lipai Szilágyi Andrea, Hernád együttes is fellép, és retro buli zárja a pénteki napot. Majd június 13-án egy kicsit rokkosabbra veszik majd a figurát, és azon kívül, hogy élménykamionozás, lufi bohóc, óriás buborék, trepnifőző verseny és még lövészet, meg interaktív játékok is lesznek a kicsiknek, a Zanzibár is fellép délután 2-kor, aztán Bing Nyuszi is érkezik, és lesz tombola sorsolás mindkét nap, majd 16 óra 30 perctől a Neon Verebek, a Cheat zenekar, a Lord fog fellépni, és retro buli zárja ismételten az estét, tehát egy kicsit rokkosabb lesz a nap, de nagyon jó dallamos rockzenét hallhattok, úgyhogy aki szereti, annak érdemes eljönnie. Mindössze pár ezer forintos belépőt kell fizetni, és ez mind jótékonysági célra megy, mert hogy Etesi Anett paksi kislánynak a 3. műtétjére és az ezt követő rehabilitációs terápiájára gyűjtenek, így hát az a pénz, amit befizettek erre a 2 napra, az mind Anett műtétjére megy, és 14 év alattiaknak és őcsinyieknek egyébként ingyenes az egész fesztivál. Nagyon jó hangulatnak ígérkezik, nagyon jó fellépőkkel, rengeteg jószívű támogatóval, és hát 5 millió forintot kellene Anettnek összegyűjteni, úgyhogy ha esetleg eljönni nem tudtok, de felmentek a Paks FM Facebook oldalára, és visszatekertek egy pár napot, akkor ott láthatjátok azt a bankszámla számot, amire ha 3000 forintot támogatói egyként elutaltok, akkor azzal tudjátok támogatni Anettnek a gyógyulását. Egy csupaszív, nagyon kedves kislányról van szó, úgyhogy tényleg megérdemelni, hogy meg tudjon gyógyulni. Ebben segítsétek, kérlek, benneteket. És akkor nézzük, hogy ezen kívül milyen program lesz még. Egy kicsit ugye előre szaladtam a holnappal, de talán ez a legnagyobb szabású rendezvény a következő napokban. Június 11-én, tehát a mai napon 2 gyermekelőadás van. Egyrészt 14 óra 30-es az már tegnapi, hanem június 11-én 10 órakor. Tehát az élesztőnek éppen vége van, beültök a kocsiba, és még elértek Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, ahol a Pocahontast óvodás előadást lehet megtekinteni, ez egy színházi előadás, illetve a mai napon a szívemhez közel álló felolvasó színház is lesz a Csengely Dénes Kulturális Központban, ami nem mellesleg a mai napon 3 darabot fog majd bemutatni és előadni, 3 kortárs darabot, ezek ilyen 15-20 perces darabok, és a közönség szavazhat arról, hogy melyik darab volt a legjobb, és ezzel igazából a mostani drámaírókat, fiatal drámaírókat tudjátok segíteni a fejlődésben, és nagyon jó, tartalmas, mondani való darabok lesznek most is. Érdemes tehát megnézni, június 11-e, 18 óra Csengely Dénes Kulturális Központ. Ma délután tehát várunk mindenkit a felolvasó színházra az Okulári projekt keretében. Aztán június 12-én, holnap Pakson, amellett, hogy van Őcsényben ez a bizonyos fesztivál, kamionos találkozó, lesz egy Dunaparti rendezvény is. A Budapest Rock and Roll Band érkezik 20 órától, és egy jó kis rock and roll partit lehet, partin lehet részt venni. Simontornyán pedig párhuzamosan ezzel a mozgás éjszakája kezdődik délután 6 órakor, június 12-én a Simontornyai Vártéren. Csomó nagyon jó kis mozgás típusokat lehet kipróbálni, a futástól az asztali teniszen át egészen a szenior örömtáncig minden lesz, és minden korosztálynak lesz, és ahogy azt nekünk Boros György elmondta a héten, nem kell attól tartani, hogy olyanok, akik soha nem mozognak, azok se bírnák, tehát azért nyilván nem az a cél, hogy másnap olyan izomlázzal ébredjen valaki, hogy meg se tudjon mozdulni, hanem az a cél, hogy mozgásra ösztönözzék őket. És június 12-én még egy program vár benneteket, ez pedig nem más, mint a csúszda avató, tudjátok, a családi retro piknik az Ürgemezőn, ahol a gyermekek csúszdáját nem régen felavatták már ugyan hivatalosan, de most egy kis buli keretében ezt meg is ünneplik. Úgyhogy a kisgyerekeseknek ezt is ajánlom figyelmébe, de leginkább az Őcsényi jótékonysági kamionos találkozóra buzdítanék most mindenkit, hiszen a jó cél érdekében megy a pénz, és nagyon jó kis gyerekprogramok is lesznek, úgyhogy az egész család megtalálja a neki való szórakozást. Ennyit a programokról, még több programért keressétek fel a paksfm.hu/programajánló menüpontot, és onnan temezgessetek kedvetekre.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: műsora. Élesztő.
1: Ez még mindig a Paks FM élesztő június 11-én, Barnabás és Barna neve napján. Köszi, hogy minket hallgattok. Remélem, hogy mindenki épségben odaért a munkahelyére, vagy ha még úton van, akkor balesetmentes közlekedést kívánok, és hogyha már ott vagytok a munkahelyeteken, akkor pedig kitartást a munkaidő végéig. Remélem, sikerül olyan dalokat hoznom itt a reggel folyamán, ami egy kicsit meggyorsítja a munkaidő elteltét. Egyébként az imént Adritól a Szinglik éjszakáját hallhattátok, és egy dologra felhívnám a figyelmeteket mindenképpen. Ne felejtjétek el, hogy még holnap reggelig játszunk, mert hogy holnap reggel 9:30 között majd Levi fogja kisorsolni az élesztőben azt a szerencsést, aki megnyeri azt a nagyon különleges édesség csomagot, amit meg lehet nyerni a mostani játékunkkal, amihez nem kell más tennetek, csak felmenni a Paks FM Facebookon oldalára, és a játékról szóló komment alá bekommentelni, vagy beposztolni egy fotót a kedvenc virágos kertetekről, ami igazából így, ahogy jártok, keltek az utcán, szembe jön veletek, és minden nap bearanyozza a napotokat, és abban a bizonyos különleges édesség csomagban, amit meg lehet nyerni, háromféle nemzet csokija van: kazasztáni, a Dél-Afrikai Köztársaságból érkezett csoki, és még zanzibári mangós édesség is, úgyhogy ha szeretitek a csokit, és szeretitek a csoki különlegességeket, akkor ez itt most a ti játékotok. Menjetek fel a Paks FM Facebook oldalára, és mindenképpen akkor játszatok velünk, holnap pedig legyetek ti a szerencsések, akik megnyerik ezt a fantasztikusan finom édességcsomagot. Ennyit akartam csak elmondani. Én azt gondolom, hogy ez most elég. Hazutakon egyelőre minden a legnagyobb rendben, amint azt már elmondtam nektek ma többször is. Egyedül az 52-es főúton van egy baleset, ami miatt félpályás lezárás van, de egyébként nincs máshol a vételkörzetben probléma. És akkor most ismét egy zene következik, és hamarosan jönnek a hírek. A hírek után pedig érkezik első vendégem, Nyisztor Ákos, akit Szepesi Ignác pedagógus életműdíjjal tüntetett ki a Pécsi Egyházmegye. Vele fogok beszélgetni hamarosan.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi Top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opel Light dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Paks FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta. Az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a 2. körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
4: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-ig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
3: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
4: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a 2. körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
3: Vidám családi programokkal várják az érdeklődőket Medinán június 13-án szombaton a nyárköszöntő rendezvényen. A programok 14 órakor kezdődnek arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral, Bubble House-szal, pónilovaglással, kézműves foglalkozással és medivonattal. Fél öttől gólyalábas előadást szórakoztatja a közönséget, majd fél hattól happarti zárja a programok sorát. A helyszínen büfé üzemel, ahol többek között palacsinta, burgonya, chips, limonádé és csavart fagylalt is kapható lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali öttől este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő.
1: 7 óra 6 perckor folytatódik az élesztő, és ahogy ígértem, megérkezett hozzám első vendégem, Nyisztor Ákos, a Pécsi Egyházmegye által Szepesi Ignác pedagógus életműdíjjal kitüntetett pedagógus. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt nektek is!
1: Hát ugye nem mondtam, tehát a Baloganta Katolikus Általános Iskolában tanítasz, de emellett, ha jól tudom, akkor a Paksi Gimnáziumban is, tehát igen, nem csak ott egy, ott is óraadó vagy. Szóval, de maga ez a pedagógus életműdíj, ez igazából a katolikus iskolához kötődik. És hát kezdjük akkor onnan, hogy mit jelent számodra ez a díj? Egy picit beszéljünk azért erről.
2: Hát első is legfontosabb, hogy meglepetés. Mert hogy egyáltalán nem számítottam rá. Tehát én nem éreztem úgy, hogy bármi extrát csinálnék, csináltam a dolgomat. Uh-huh. Úgy látszik, hogy a fenntartó, meg az itteni iskola pedig úgy gondolta, hogy ez kicsit több.
1: Aha, megérdemled,
2: igen. Nyilván jól esett.
1: Aha. Erre így az iskola jelöl, vagy pedig egyszerűen a fenntartó figyeli az iskolákat, és akkor ez alapján kerültél bele a kalapba?
2: Bocsánat, ez úgy néz ki, hogy a fenntartónak az iskolái jelölhetnek pedagógusokat, és a tantestületünkből többen is megkapták már, tehát nem én vagyok az egyetlen, hanem jó pár kollégám már ilyen elismerésben részesült.
1: Tudom, hogy nem nagyon szeretsz magadról beszélni, de azért annyit mondjunk el, hogy te hogyan lettél pedagógus, miért pont ezt a pályát választottad?
2: Érdekes egyébként, ezt a történetet el szoktam mesélni, főleg a végzős diákoknak. Eredetileg általános iskolában volt egy 8. osztályfőnököm, aki azt mondta, hogy belőlem biztos jó pedagógus lenne, hát neki mindig az volt a válasz, hogy bármi, csak az nem. Aztán, hogy mennyire ismert minket 8-osokat, az később derült ki. Nagyon szerettem volna valami művészetekkel, rajzzal foglalkozó hivatást választani, és hát a pályaválasztásnál próbálkoztam mindenfél éve, de ami nagyon tetszett az érettségi után, az a művelődés menedzser, ami nagyon jól is hangzott, programszervezéseket, meg mindenféle kultúrtörténeti dolgokat jelentett, úgyhogy nagyon tetszett a felvétel előkészítő, és persze nagyon kevés pontom volt hozzá, nem voltam egy csúcs tanuló, és hát nem vettek föl természetesen. Édesanyám tanácsára azért mindenképpen egy tuti helyet meg kell jelölni, megjelöltem a tanítóképzőt Szekszárdon, de föl is vettek, és akkor, hát mivel rajzolni szerettem, akkor vizuális kultúra műfelületet jelöltem. Hogy gondoltam, hogy jó, első évet túléljük, aztán majd újra felvételizünk, és akkor biztos sikerült, természetesen újra nem sikerült, de közben jött a jóisten keze, mert hogy elkezdtünk tanítási gyakorlatra járni, és ott a rajz, a még csak mikrotanítások voltak, hogy kis úrrészleteket tanítottuk. Na, lényeg az, hogy otthon mindig az volt, hogyha a hétvégén hazaértem, mindig kérdezte édesanyám, hogy hát mi volt a héten, legtöbbször inkább azt meséltem, mit rajzoltam, ha esetleg hazavittem, akkor megmutattam, hogy mi hogyan sikerült, vagy az volt az élmény. És gondolkodtam rajta, amikor megkérdezte itt a gyakorlati héten, hogy mit csináltunk, hogy volt valamilyen ilyen alkotás élményem, hogy mi volt az, gondolkodtam, de biztos voltam benne, nem rajzoltam, nem volt rá időnk, mert nem azzal foglalkoztunk, mire leesett, hogy hát a kezem alatt az órán, amit csináltak a gyerekek, azok a jó sikerült rajzok, ugyanolyan, vagy ha nem, akkor lehet, hogy még jobb élménnyel töltöttek el, mint hogyha én rajzoltam volna valamit, és akkor ott az eldőlt, hogy én rajztanár leszek.
1: És ha visszatekintesz így a pályádra, akkor melyik tanítványi, vagy esetleg tanári találkozás formálta leginkább azt, aki te ma vagy pedagógusként?
2: Hát sok ilyen kollega, vagy engem tanító tanár van. Volt például tanító kollégám, akivel kezdtem, és ő vele az első év az nagyon meghatározó volt, hogy hogyan álljunk hozzá a gyerekekhez. Aztán a tanítóképzőn minket nagyon megtanítottak a módszertanra. Hogyan motiváljunk, hogyan szóljunk a gyerekekhez. De még visszamennék, szerintem maga a gyerekekkel való foglalkozás az nekem nagyon régi dolog, hiszen a cserkészetben én még gimisként elkezdtem a gyerekekkel foglalkozni. Amit a gyakorlatvezető annak idején egyből ki is szúrt, hogy hát az első mikrotanítás után egy gyakorlaton fél év volt, maga ugye gyerekekkel foglalkozik. Hát mondom, igen, játszunk, cserkészkedünk, látszik. Tehát, hogy így, tehát igazából ebben én belenőttem, tehát nem volt azzal soha problémám, hogy gyerekekhez akár csoportban, akár kisebb csoportban, vagy osztályszinten odaálljak eléjük, vagy velük foglalkozzak. Hát nehezen tudnám elképzelni egyébként enélkül. Nyilván azért ez nagyon fárasztó is tud lenni, de kihívás, és tehát én ezt hivatásnak érzem.
1: Uh-huh. És szerinted mi különbözteti meg a tanítást az ilyen egyszerű tudás átadástól?
2: Hát valami olyasmi, amiről te is beszéltél, hogy próbálom úgy átadni, hogy talán valakiben akkor az megszólít valamit, és lehet, hogy ő benne elindítja, vagy megtalálja azt a szikrát, aminek segítségével ő majd a saját hivatását megtalálja. Szerintem valahol a tanítás az szerintem nem tud megállni a tanítás magában, tehát nevelés nélkül nem tudunk tanítani, mert akkor ezt le lehet tölteni az internetről, vagy meg lehet nézni könyvekből, hanem kell hozzá a személy, aki ahogyan átadja.
1: Igen, pont egyébként ezt akartam kérdezni, vagy erre tereltem volna a beszélgetést, hogy a mai világban ugye egyre több információ érhető el, és mi lehet a szerepe ebben a világban a tanárnak, mert ugye nagyon instant kapják a fiatalok. Az amúgy hát nem szűrt információt sokszor, és ami nem feltétlenül jó, de nyilván a nevelés, amit most mondtál, talán az az egyik kulcsa a dolognak, hogy az abban több az iskola és a pedagógia, mint a szimpla tudás átadás, de nyugodtan egészít ki, ha van még ezzel kapcsolatban gondolatod.
2: Én is így gondolom, tehát hogy visszagondolok az előző kérdésedre kapcsolatosan, hogy voltak-e egy meghatározó élmények vagy személyek. Igen, voltak, és hogyha visszagondolnék arra, hogy mi az, ami elindított, vagy mik azok a támpontok, amikre így visszagondolok, hogyha valamin töröm a fejemet, hogy ezt hogyan lehetne jó megtanítani, mondjuk egy rajzórai tananyaggal, vagy egyéb, akkor mindig valami élmény jut eszembe, vagy valaki, akitől láttam, és akkor próbálom azt valahogy behozni. Nem mondom azt, hogy nem használom ezeket az eszközöket, mert én is nagyon sokszor látok jól összerakott videót valamivel kapcsolatosan. Most éppen a Vazarelli 120 kapcsán nagyon sok ilyeneket nézegettem, és nagyon jó ötleteket találtam, hogy minél inkább élményszerű legyen az, amiről beszélek, vagy amit szeretnék átadni nekik. És szerintem ezt, ha akarom, sem tudom úgy megcsinálni, hogy én ne legyek benne, mint személy.
1: Uh-huh. Abszolút, abszolút. De hát szerintem ez a jó. Tehát egy jó pedagógusnak van személyisége és egyénisége, amire amúgy 50 év múlva ugyanúgy emlékszik a gyerek és a diák. Tehát igazából ez kell is, nem?
2: Mindenképp. Tehát azért nekem is vannak ilyen tanár és tanító példaképeim, akik előttem vannak, és hogyha így kicsit viszonyítani akarom magam valakihez, vagy valamihez, akkor ezek időnként előjönnek ezek a képek.
1: Uh-huh. És ilyenkor hova teszed magad? Egy polcra, vagy azért mindig úgy vagy vele, hogy hát ők azért nálam sokkal jobbak voltak?
2: Nem is így szinteznék, hanem inkább, hogy ő mit csinált úgy, ami miatt megmaradt. Uh-huh. És akkor nyilván ehhez igazítani kell a saját személyiségem, tehát nem tudok ugyanolyan lenni, ha szeretnék sem, de hogy mi az, ami miatt megmaradt. És legtöbbször az jön egyébként elő, hogy ez a személyesség. Tehát nagyon meghatározó rajzszakkörös élményeim vannak általános iskolából, gimnáziumból, szinte ilyen párfős csoporttal elvitt minket olyan műhelyekbe az akkori rajztanárom, amit nem valószínű, hogy magamtól meg tudtam volna nézni, és ezek mind élmények voltak.
1: Értem. És a fiatalok ugye sokszor bizonytalansággal, szorongással, meg sok esetben útkereséssel küzdenek. Szerinted milyen lelki támaszt tud egy tanár nyújtani? És főleg annak fényében is kérdezem, hogy ugye egy egyházi iskolában tanítasz.
2: Igen, hát az első és legfontosabb szerintem az, hogy meghallgatjuk őket. Tehát én nagyon sokszor érzem azt, akár egy tanórán, bár ott nagyon nagy az osztály létszám, tehát ott azért annyira személyesen nem kerülnek elő mély dolgok, de szinte minden óra után van olyan, hogy kimennek a többiek, és akkor egy-két ember kell ott marad. És lehet, hogy semmi másról nincsen szó, csak amiről beszélgettünk, arról eszébe jutott neki valami, és ő azt el szeretné mondani. És szerintem, ha csak annyi, hogy meghallgatom, akkor már adtam neki valamit. És én szerintem ez nagyon fontos, mert azt látom, hogy a mai kornak a gyerekei arról, tehát attól is szenvednek, hogy jön befelé a sok információ, nagyon sok irányból, illetve ők is gyorsan-gyorsan akarnak mindent mondani, de közben, ami tényleg mélyen érdekli, azt nem tudja kinek elmondani, vagy nincs rá idő. És ha ezt az időt én odaajándékozom neki, legyen az akár csak 2 perc, és látom, hogy egy mondatot nagyon szeretne elmondani, és nem mondom azt, hogy ne haragudj, kicsöngettek, menjél már. Nyilván nincs rá mindig lehetőség, de itt van az, hogy azért nagyon nyitva kell legyen az embernek a szeme, a füle, hogy nehogy olyan mondatot már vágjak félbe nála, ami esetleg neki most éppen nagyon fontos lenne.
1: Igen, mert sokszor a szülő is rohan, és egy kicsit így a ilyen pótszülő, vagy ilyen hiánypótló szerepet tölt be ilyenkor a tanár, hogyha a szülő nem tudja meghallgatni a gyereket, és nem tud ezekről a dolgokról beszélni, bármilyen oknál fogva, nem biztos, hogy azért, mert siet, hanem azért, mert egyszerűen nem az a személyiség, akivel lehet róla beszélni.
2: Hát igen, meg ez a szituációtól is független, ha bele gondolok, többet vagyok a gyerekkel, mint a saját szülő.
1: Ez is
2: az iskolában, és lehet, hogy gyerek, mikor elindul otthonról, ő még álmos, még nincs kinyílva sem a szeme, sem a személyisége, tehát hogy még nem tud semmiről beszélni. Este már lehet az, hogy jó, csináld meg a leckét, igyekezz, csináld meg edzéssel, megy művészeti iskolában, egy sok minden külön órára, és amikor ő el akarja mondani, ha ott nincs valaki, aki meghallgassa, és lehet, hogy én csak egyszerűen az, hogy egy szerencsés helyzet vagyok, mert én ülök ott. De a lényeg az, hogy valaki hallgassa meg.
1: Igen. Ugye Szepesi Ignác díjat kaptál, 1828-ban nevezték őt ki pécsi püspöknek, és a célja nem a világtól elvonult, hanem az arra nyitott egyház megvalósítása volt. Szerinted hogyan lehet hitelesen beszélni a hitről egy olyan korban, amikor hát a fiatalok távolságtartóak alapvetően az ilyen intézményesített egyházi dolgokkal kapcsolatban?
2: Hát az elsődleges szerintem a példa. Tehát, hogy mondhatok bármit, ha én ezt nem úgy gondolom, és nem úgy élek. És hogyha föltesz a gyerek egy mély kérdést, ami a világnézetével kapcsolatos, vagy az én világnézetemmel kapcsolatos, mert nagyon sokszor bekérdeznek egyébként, hogy na tanár úr, ezt most ő maga hogy gondolja, és ott nem lehet mellé beszélni. Tehát ott, ha elmondom egyenesen, hogy nekem ez a véleményem, és nyilván itt hitelesnek kell lenni, tehát, hogyha olyan dolgot kérdez, hogy én hibáztam-e ilyen-olyan helyzetekben, nyilván el fogom mondani, hogy igen, hibáztam, és nem attól lesz az ember számára példa, hogy most én hibátlannak tüntetném föl magam, hanem egyszerűen az, hogy elismerem, hogy igen, én is ember vagyok, és nekem ez a kapaszkodóm. És én elmondom, hogy nekem a legfontosabb kapaszkodóm az Jézus Krisztus, tehát az ő belevetett hitem. Ha olyan helyzet van, hogy most ez nem adja a lehetőséget, hogy most én erről így nyíltan beszéljek, vagy kicsit olyan arrogánsnak tűnne, hogy most ilyen hittérítő szövegnek hatna a dolog. Volt már, hogy azt mondtam, hogy ha bővebben érdekli, akkor nagyon szívesen elmondom személyesen órán kívül, de van, amikor nem lehet ezt félre söpörni, ezt a kérdést.
1: A Jézusba vetett hited, azt hozod a családból, vagy pedig volt egy pont az életedben, ahol ez megjelent az életedben?
2: Egyrésztről hozom magammal, mert bár nem az a nagyon vallásos világnézetre, hát na akkor újra kezdem. Édesanyám azért minden vasárnapi templomba járó, édesapám azért nem volt annyira rendszeresen templomba járó, de alapvetően úgy nevelkedtünk, hogy mindannyian jártunk hittarra, hárman vagyunk testvérek, mindannyian jártunk hittarra, és az, hogy vasárnap elmegyünk templomba, ez nem volt kérdés, de ez nyilván elsősorban egy ilyen szokásrend volt. De hála Istennek volt, amikor mi kamaszok lettünk, pont abban a korszakban, a 90-es években volt kamasz hittanos, ilyen hitközösség, mi közinek hívtuk, és foglalkozott velünk az akkori káplán, vagy éppen akkor a plébános, és mi kaptunk a kérdéseinkre választ. És hagyták, hogy mi összejöjjünk, bandázzunk, de mindezt a hitnek a fényében. És hogyha voltak olyan kérdéseink, akkor kaptunk rá választ, és támogatták, hogy menjünk lelki gyakorlatokra, abban is volt ugye élmény, nyári táborokra, aztán gimnáziumba jött a cserkészet. A cserkészetben én nagyon jól meg tudtam élni azt, hogy hogyan lehet ezt a vallásos világnézetet gyakorlatiasan két lábbal a földön állva megélni.
1: Uh-huh. Hány éve vagy a pályán?
2: Ez a 25. tanévem.
1: 25. tanéved, és fel tudsz idézni ebből az időszakból mondjuk egy olyan tanítványt, aki olyan kérdést tett fel, amit téged is mondjuk belső önvizsgálatra indított valamilyen kérdésével?
2: Hát ez most kicsit elgondolkodtatóbb kérdés, mert több is volt ilyen.
1: Na,
2: most
1: hát egyet, ami megosztható, hát amit úgy
2: érted. Hirtelen elsőre, ami eszembe jutott, hogy volt egy tanítványom, aki nagyon sokáig tanítványom volt, harmadikos korától járt hozzám rajzszakkörre, és nagyon sokat beszélgettünk. Mire leérettségizett, azt mondhatom, hogy nagyon jó barát, személyes barátok lettünk. Később ő vette át tőlem a cserkész csapatot. Évekig mondtam neki, hogy figyelj, szerintem neked való ez a cserkészet. És nagyon sokáig így elhessegett a gondolatot, hogy jó, persze, majd még gondolkodik rajta. És akkor egyszer így beadta a derekát, eljött egy nyári táborba, utána végigmondta, hogy miért nem hallgattam rád hamarabb. De én azt hiszem, hogy nem is maga az az egy dolog, hogy most a cserkészet, hanem maga az a kapcsolat, hogy nagyon sokáig, éveken keresztül meg volt az a személyes kapcsolat, és Péter azóta is nagyon jó barátságot ápolunk.
1: És akkor ő volt az, aki mondjuk olyan kérdést tett fel, ami még téged is tovább gondolásra késztetett akár?
2: Hát így nem tudnék így konkrét kérdést fölidézni, de sokszor volt ilyen. Tehát például most, ami ma reggel eszembe jutott, hogy a 10. gimnázium osztályokkal ma lesz az utolsó rajzórám, és ilyenkor azért szoktam velük beszélgetni arról, hogy hogyan tovább. Bár ez régebben ez 12. volt a ballagó osztályokkal, hát most itt 11-12. Sajnos nincs ilyen lehetőségem, de ott azért föl szoktak tenni kérdéseket a ballagó diákok, vagy esetleg eljönnek a szerenádozók, és akkor van egy-két kérdés. Legtöbbször egyébként ez a kérdés szokott fölmerülni, hogy én hogyan lettem tanár, vagy hogy sikerült eldöntenem, hogy mit csináljak az életben, és akkor ez tényleg egy ilyen tanúságtétel, hogy én hogyan látom magamat, meg hogy hogyan indultam el.
1: Hát neked meg volt írva, és ahogy így elmesélted, tulajdonképpen téged a sors így erre az útra vezetett.
2: Hát az elején ezt nem így láttam, de aztán ezekben azért mindig van kihívás, mert többször volt olyan, hogy nem olyan irányba ment a pedagógus pálya, amit én gondoltam, de később visszanézve az mindig a javamra volt.
1: És milyen evangéliumi értékek, amik a leginkább az iránytűként szolgálnak a te pedagógusi pályád

0: heti imádságomban, hogyha valami megszólít, akkor esetleg azt előhozom. Én például a saját osztályomban, vagy amelyik osztályal első órán van a katolikus iskolában, ott igyekszem úgy kezdeni az órát, hogy vagy saját szavaimmal imádkozok velük, vagy behozok valami dicsőítő zenét, és azt mondom, hogy csak kicsit csukd be a szemed, úgyis álmos vagy, hallgasd végig. Aztán, hogyha megszólít valami, volt, hogy osztályfőnöki órán egész végig arról beszélgettünk, mert mondjuk olyan dicsőítő zene volt, hogy akkor az ébresztett kérdéseket. Tehát mindig igyekszem egy kicsit így a Szentlélek sugallatára is hallgatni, hogy az a nap, az hogyan induljon el. Reggel imámban is szoktam azért azt kérni, hogy a mai napra legyen áldás, és akkor az, hogy hogyan jön az áldás, az mindig közben derül ki.
1: Uh-huh. Ha már itt tartunk, hogy áldás, akkor egy picit a reményről is beszéljünk. Szerinted az tanítható?
0: A remény?
1: A remény.
0: Mindenképpen.
1: Azt mondod?
0: Igen, hát hogyha belegondolok, hogy próbáljuk meg észrevenni a szép dolgokat az életben, próbáljuk meg a jó dolgokat észrevenni a körülöttünk élőkben, egymásban, a kapcsolatainkban, akkor az mindenképpen azt jelenti, hogy a reményt kell észrevenni.
1: És mennyire fogékonyak a gyerekek szerinted erre, amikor próbáljátok kinyitni a szemüket ezekre a dolgokra?
0: Hát most pont az osztálykiránduláson a kollégákkal sokat beszélgettünk, hogy egyre nehezebb egyáltalán mély kérdésekre ráirányítani figyelmüket, mert nagyon, nagyon rapid módon élik a világukat. Tehát, hogy minden nagyon gyors, nagyon felszínes, és olyan információs zajban élnek, hogy nagyon nehéz saját magukkal is találkozniuk, és talán ez is indokolhatja azt, most én nem vagyok pszichológus, nem értek hozzá, csak így a tapasztalatok alapján, hogy talán ezért is nehéz az nekik, hogy folyamatosan, hogyha kérdés van, vagy bármi éri őket, akkor mindig elsősorban arra reflektálnak, hogy én, hát hogy saját maga, hogy én így gondolom, én így érzem, nekem ebből ez a fontos. Tehát az a, bocsánat, szoktuk mondani, hogy én. És nem lehet érte őket hibáztatni, mert olyan gyors a világ, hogy folyamatosan gördülnek tovább a dolgok, mint egy telefonképernyőn, és nem ér rá arra, hogy leülepedjen. Tehát most nemrég hallgattam egy, pont a pedagógus napi előadásunkon, a pszichológus nőnek volt az előadása, ő mondta, hogy mostában nem látni bambuló gyereket. Ami nagyon nagy baj, mert nem, nincs ideje ülepedni a dolgoknak, ami éri őket. Tehát ez szerintem baj, hogy nincsen lenyugvási idejük, nincs egy kis önmagukkal való találkozási idejük, és éppen ezért nagyon nehéz őket megszólítani ilyen mélyebb gondolatokkal. Ettől függetlenül azért elő szoktak jönni. Nem mondom, hogy nem mennek be az információk, ez nem működik szerintem már úgy, hogy na, majd én kitalálom, és most megmondom, mert ma ez a téma, hanem fordítva egy jó barátom mondta, hogy kérdeztük tőlem, nekünk még kisebbek voltak a gyerekeink, hogy hát hogy bírsz a kamasz gyerekeiddel, vagy hogy tudsz velük egyáltalán kapcsolódni, azt mondja, hát nagyon nehéz, de arra jöttem rá, hogy egyetlen módszer van, hogy amikor ő elkezd mesélni, akkor tegyek mindent félre, akármennyi dolgom van, és akkor legyek ott. Csináljuk úgy, mint a semmi dolgom nem lenne, azt, bár hiába akármennyi van, mert azt mondja, haza érek, és megkérdezem, mi volt a suliba, mindenki tudja a választ.
1: Semmi.
0: Viszont ha éppen a legnagyobb melóban vagyok, mit tudom, próbálom a lakást összegerebézni, vagy mosogatás, vagy bármit csinálok, és ő ebben a pillanatban megjelenik és elkezd mesélni, akkor csináljuk úgy, mint a semmi dolgom nem lenne, és hallgassam végig. Tehát, hogy valahogy visszakanyarodtunk ahhoz, hogy tényleg a meghallgatás.
1: Igen. Sajnos egy percünk maradt, úgyhogy csak röviden egy utolsó kérdést engedj meg. Ha egyetlen üzenetet hagyhatnál útravalóul a következők, az utánat következő pedagógus nemzedéknek, az mi lenne az eddigi tapasztalataid alapján?
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés.
1: Nehéz kérdés.
0: Igen, de talán az előttem lévőknek a példája alapján is azt tudom mondani, hogy ezt szeretettel kell csinálni, tehát hogy szeressétek a gyerekeket.
1: Ez egy tök jó végszó, én azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm, és akkor gratulálok ehhez a Szepesi Ignác díjhoz, és további sok sikert kívánok, és jó tanítványokat, és sikereket.
0: Szépen.
1: Nyisztor Ákossal beszélgettünk, akit a Pécsi Egyházmegye Szepesi Ignác pedagógus életműdíjjal tüntetett ki, a Baluganta Katolikus Iskola, illetve a Paksi Vakbottyán Gimnázium tanárával. Most pedig hírek következik, a hírek után pedig csatlakozik hozzám Patkós István, Paks sportjáért kitüntetett.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt Európai Parlamenti Képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte, Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a 7-tagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Jubileumot ünnepeltek Madocsán. 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes. Ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybeli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő volt. A program sorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptánc együttes műsorát láthatták. Vendégként a kalocsai és a bogyiszlói néptánc együttes is fellépett, este a csurgó zenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a programsorozat végén elégedetten nyilatkozott rádiónknak, hisz a fiatalok is szép számmal táncolnak a helyi együttesben és viszik tovább a hagyományokat.
2: Van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és bántanít az egyik orvopedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes, mi pozíciót is betölti, és ő néptáncos is volt, korábban is és most is oszlopos tagja a Marosai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabadidő terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, és az nem kevés, már csak valahogy azt kell a tudatot beleépke tenni, hogy marocsai tudatuk legyen, nem csak magyarság tudat, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni.
1: A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pince Egyi Címborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Fox FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő a kitüntetettek sorával, mert hogy egy újabb díjazott van itt a stúdióban, Patkós István, aki Paks sportjáért kitüntetést vehetett, tehát nemrég az ASE és a PSE edzője. Szia, jó reggelt!
2: Szia!
1: Na hát először is gratulálok a Paks sportjáért kitüntetéshez, és kicsit menjünk végig a te életutadon, hogy hogyan is jutottunk el eddig a díjig, és ha jól tudom, 1986-ban vettek fel a Paksi atomerőműhöz, és ezzel párhuzamosan akkor a labdarúgást is űzted. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra?
2: Hát elég régen volt, ugye 86, akkor jöttem dolgozni a Paksi atomerőmű vállalathoz, és ezzel párhuzamosan, mivel előtte is fociztam, rögtön jöttek, értem, hogy szükség van rám, és én nagyon szívesen mentem is rögtön, és először a megyei első osztályba egy másfél évet lehúztam, de sajnos térdsérülésem miatt ezt abba kellett hagyni. Utána röviden voltam vezető, technikai vezető, majd később voltam vezetőedző egyrészt a PSE-be kétszer, valamint az ASE MB2-es labdarúgó csapatánál, és két tisztség után ugye 2000-ben hagytam abba az edzői pályafutásomat. Az edzői pályafutásom legszebb szakasza, azt még hagy említsem meg, az ASE IFI első csapatának edzői posztját is elláttam, és ebbe rengeteg tehetséges, nagyon tehetséges játékos palérozódott, hogy úgy mondjam. Hát elég, ha két nevet mondok, az Éger Laci és a Vájer Gabi, akik egészen a válogatott szintig vitték, többszörös magyar válogatott labdarúgók lettek, de a többiek is mind nagyon szép karriert futottak be, sokan NB1-be, NB2-be, NB3-ba játszottak, és nagyon jó teljesítményeket nyújtottak.
1: Ugye említetted, hogy az ASE-nál játszottál, de sérülés miatt idő előtt be kellett fejezned az aktív futballt. Mennyire recsen meg ilyenkor az ember, amikor kiderül, hogy nincs tovább, és hogyan élted meg ezt a fordulópontot az életedben?
2: Hát ez nekem igen nagy recsenés volt, hogy úgy mondjam, hiszen mondom, egész életemben 9 éves korom óta focizok, és fociztam. Hát ez szörnyű volt, mert akkor még ugye csak 33-34 éves voltam, én úgy gondoltam, hogy mint például Böde Dani, egy 40 éves koromig azért jó lenne még játszani, de sajnos tényleg közbeszólt a térdsérülés, és nem tudtam mit csinálni, visszavonultam, de nem szakadtam el a labdarúgástól, hiszen az az életem volt, nagyon szeretem, és mai napig is nagyon szeretem.
1: És az a csillagok szerencsés együttállása volt, hogy sikerült is ott maradni a foci közelében, vagy igazából ez egy ilyen kitaposott út volt, amiért megdolgoztál?
2: Hát, inkább mind a kettő.
1: Mind a kettő?
2: Mind a kettő, igen. Ott maradtam, mert nekem tulajdonképpen ez a második életem. Ugye én azért annak idején ledolgoztam a 8 órát, és utána mentem mindig edzést tartani. Tehát arra én figyeltem, hogy mind a két dolgot azért párhuzamba hozzam. De azt kell, hogy mondjam, hogy a foci az tényleg a mindenem, mai napig is. Hát ez most átment lábtenészbe. Ugye ott nem kell olyan sokat szaladni, nem kell annyit rohangálni, de ott azért technikásnak kell lenni, azért odafigyelni. Ez a mai, én szerintem mai legjobb játék.
1: Hogyan sikerült a kettőt balanszba hozni, tehát a munkahelyet és mellette ugye az edzősködést, mert nem volt ez sok így egymás mellett a 8 óra után még az edzősködést vinni?
2: Hát nem volt kevés. Az a helyzet, hogy össze kellett hozni, mert annak idején ugye én rugalmasba dolgoztam, úgyhogy én hát vettem a fáradtságot, 5 órakor bementem, de a 2:30-3-as edzésnél ott voltam kint a pályán. Uh-huh. Hát nem volt könnyű, de aki szereti ezt csinálni, azt annak vállalnia kell.
1: A pályaedzőségre és a technikai vezetőségre már utaltál az előbb az egyik kérdésemnél. Ott milyen tapasztalatokat szereztél, ami később vezetőedzőként is a hasznodra vált?
2: Az a helyzet, hogy annak idején a Vábró Józsi mellett voltam pályaedző. Sokat tanultam tőle, egy-két rutinos fogást, azt ugye ellestem tőle. Hát ugye én végigmentem a ranglétrán, én a serdülő kettőtől egészen végig az ifi egyik voltam az aséba edző, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy kellő tapasztalatot gyűjtöttem ahhoz, hogy a vezetőedzői posztot el tudjam látni, és hát voltak annak elődeim is, akiktől nagyon-nagyon sokat ellestem.
1: És ha már az ifi csapat vezetőedzőségénél tartunk, akkor az mit jelentett akkor azon a ponton számodra, hogy ezt megkaptad, ezt a megbízást?
2: Hát nagyon-nagyon sokat, hiszen az előbb említettem, hogy ott olyan, én nem is tudom, hogy talán Paks történetébe, hát mondjuk visszamennék 40 évre, hogy ilyen tehetséges utánpótlás valaha föltűnte, és én nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy pont nálam csapódott le, hogy egyszerre egy olyan 16-18 nagyon tehetséges gyerek volt egyszerre, akikkel nagyon keményen lehetett dolgozni, akkor még ez a holland utánpótlás nevelési módszer dívott a világba. Hát megmondom őszintén, olyan volt, hogy éjszaka megnéztem a videón a edzésanyagokat, másnap meg mentünk az asepálya, azt lenyomtuk.
1: És itt ezen a ponton te szerencsének érzed, hogy bejöttek ezek a gyerekek, vagy azért kerestétek is? Tehát, hogy nyitott szemmel jártatok, és behívtátok azokat a tehetségeket, akikbe láttátok a potenciált.
2: Hál' Istennek adott volt a helyzet, ezek itt voltak, csak ki kellett aknázni belőlük a legtöbb lehetőséget, amit lehetett. Mondjuk ez nem volt egyszerű, nagyon kemény munkával, de azt kell mondani, mindenki beállt a sorba, és tette a dolgát.
1: Ugye 1994 és 95-ös szezonban országos bajnokok is lettetek az utánpótlással. Ennek a sikernek te miben látod a titkát?
2: Hát igen, ez egy óriási siker volt. MB2-es bajnoki címet szerzett a csapat, de úgy, hogy ez két csoportból állt össze, és végül volt egy oda-visszavágós döntőt, amit nagyon simán vettünk. Hát ebbe én azt látom, hogy rengeteg munkát fektettem bele, én is, meg a gyerekek is, de azért ehhez kellett a mérhetetlen tehetség. Mondom még egyszer, majdnem minden játékos kimondottan nagyon tehetséges játékos volt.
1: És ezen felül milyen emléket őrzöl erről a csapatról, erről a győztes csapatról, hogy voltak benne nagyon nagy tehetségek, nem tudom, van-e valami olyan sztori történet, ami ilyen nagyon élénken él még benned?
2: Hát olyan nagy sztori, tulajdonképpen az egész sztori volt, mert én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ugye 94-95-ben megnyertük a bajnokságot, azóta tartjuk a kapcsolatot. Tulajdonképpen volt egy kis román játékosom, a Hadzsi, aki kiment Amerikába, és az elején még az összetartásokra ő is hazajött, hogy ott lehessen a többiekkel. Hát most már, ha nem is éves szinten, de minden két évben azért egy bulira összejövünk, elbeszélgetünk, és nagyon jó el vagyunk egymással.
1: Na, ilyen összetartó ez a kis csapat a mai napig, ez nagyon, nagyon jó hallani. Ugye 87 óta tagja vagy, és 1994-től pedig vezetője az ASE Öreg Fiúk labdarúgó csapatának. A sportársakkal ugye megalakítottad a lábteniszklubot is, amit már említettél, és ez a mai napig nagy népszerűségnek örvend, amennyire tudom. Hogyan sikerült például a lábteniszt népszerűvé tenni Pakson, és hogy ma már több korosztályban és a ligában is rendszeresen versenyeztek?
2: Hát ezt csak be kellett mutatni. El kellett kezdeni, és mindenki látta benne a potenciált, hogy ez egy szenzációs jó játék. Hogy itt most, hagyj említsem meg, hogy tegnap volt egyik lábtenisz napunk, a szerda, ugye Hogy itt a korosztályokat hagy említsem még, az egyik csapat, három főből áll, három a három ellen, egyik csapat életkora, összéletkora 227 év volt. Ezt képzeld el, hihetetlen, direkt föl is tűn nekem, hogy 227 év volt, hát magyarul mindenki 70 éves fölött volt, de ugyanúgy harcolt, mint a fiatalok, szóval ott eredmény is számít, a játék is, ott minden számít.
1: Jó, hát figyelj, igazából a sport az mindenkié, tehát ez egy tök jó dolog, ha valaki még 70 év fölötti sportol, akár fut, akár focizik, bármi, úgyhogy nagyon jó, hogy ilyen széles a kor paletta, mondhatjuk így. Ha egyetlen tulajdonságot kellene így kiemelned a saját személyiségedből, ami végigkísérte a játékosi edzői és közösségszervezői pályafutásodat, mert hogy nagy közösségszervező hírében is állsz, és most tulajdonképpen ezt itt el is mondtad már a Paks FM hallgatóknak, hiszen hogyha két évente még most is összejöttök ezzel a csapattal, abban nyilván a te kezed is benne van. Tehát, hogy mi lenne az a tulajdonság, ami azt mondod, hogy végigkísérte mind a játékosi, az edzői és a közösségszervezői pályafutásodat, és miért pont azt mondod?
2: Hát én szerintem itt a legfontosabb, egyik legfontosabb a kitartás, ugye. Itt az a helyzet, hogy hát sokszor volt úgy, hogy az ember azért mélyponton volt, elkeseredett. Nem, túl kell lenni rajta. Én mindig úgy voltam, hogy nálam mindig a közösség volt az első. Az volt a legfontosabb, és a közösségbe is az összetartás. Olyan nálam nem volt a csapat, hogy széthúzás, egyik jobbra ment, a másik balra ment, ilyen szóba nem jöhetett. Itt egy irányba ment mindenki, egyet akart mindenki. Tehát egy ilyen határozott elképzelés volt. Én úgy gondolom részemről egész pályafutásom során.
1: Két tért protézis ellenére üzöd ezt a sportot továbbra is. Te mit üzennél azoknak, akiket adott esetben egy sérülés, vagy akár egy ilyen jellegű műtét maga alá egy gyűrés nem tudnak ebből kijönni?
2: Hát először is az, hogy kitartást mindenki részére, mert ez egy nagyon kellemetlen dolog, de egy valós dolog, mert ez bárkivel előfordulhat, viszont itt ezen túl kell lenni, aki szereti ezt a sportot, az odafigyel. Ilyenkor ugye komolyabban kell venni, a rehabilitáció a legfontosabb dolog egy ilyen műtét sorozat után, hogy úgy mondjam, de ha ezt komolyan csinálod, utána kezdődik előről az élet, és egyben folytatódik az élet, amit szeretsz csinálni, azt csinálod tovább.
1: A világbajnokságot, ami ma kezdődik, követni fogod?
2: Okvetlenül, alig várom.
1: Alig várom.
2: Alig várom.
1: Összejön a csapat?
2: Össze. Nem merek tippelni, hogy esetleg ki lesz a végső győztes.
1: De kinek szurkolsz? Azért van favorita?
2: Hát vannak favoritjaim, ugye én inkább a szép futballt szeretem. Szeretem a brazil futballt, ugye a technikás játékosok tömege van, argentin, de Európában is azért ott vannak a spanyolok, a franciák, akik élen járnak a technikai tudásba. Nagyon várom, és minden meccset szeretnék megnézni.
1: Na hát kíváncsian várjuk akkor, hogy ki lesz a befutója ennek a világbajnokságnak. Patkós Istvánnak nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és még egyszer gratulálok a Paks sportjáért kitüntetéshez.
2: Köszönöm szépen.
1: Most egy kis zenével folytatjuk, és ha már világbajnokság, akkor egy korábbi világbajnokságnak a hivatalos dalát hoztam. Én azt jobban szeretem, mint a mostanit, de ugyanaz az előadóra, Sákirától szól most 2010-ből a Váká Váká.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
2: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-ig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
2: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
1: Színes programokkal várják az érdeklődőket a Tengelici Sporttelepen megrendezett falunapon június 13-án szombaton. A rendezvény 10 órakor polgármesteri köszöntővel és főzőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán ugrálóvár, arcfestés és rodeóbika is szórakoztatja a látogatókat. A kulturális programok között Rudolf Csilla fotókiállításának megnyitója a Fantázia.zenés műsora, az Utánam srácok koncertje, a Holló együttes interaktív gyermekműsora és Happarty is szerepel. Az esti programot a Kerozin koncertje, majd DJ Pajero diszkója zárja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, és itt van már velem a vonalban Botosné Verba Ágnes, a Bölcskei Közösségi Szintér vezetője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Hát veled bizony a bölcskei programokról fogunk beszélgetni, de mielőtt azokról a programokról beszélnénk egy kicsit, amik előttünk állnak, azért nézzük vissza az elmúlt fél évre, hogy sikerültek azok a programok, amikről itt többek között a Paks FM-en is beszámoltunk, illetve amiről beszélgettünk, akár egy borongolóra gondolok, vagy bármelyik előadásotok, ami az év elején volt.
2: Hát nagyon sok előadásunk volt, nagyon színes palettát tudtunk felmutatni a lakosság számára. Színházi előadásaink voltak, volt például kaligráfia workshopunk, ami nagyon sikeres volt, aztán a mezőgazdászok számára tartottunk előadást, illetve a kertbarátoknak is volt előadás, Őri Barnabás és Szomorú Miklós volt a vendégünk. Gyerekek számára is voltak nagyon jó előadások, mint a Kolompos Együttesnek a műsora például. Úgyhogy ezen kívül nagyon sok egyéb programunk volt, mint a családi nap, a majális, gyermeknap és a borongoló. Most pedig a filmnapokra készülünk, aminek a nulladik napja ma lesz. Aha. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas.
1: Mindjárt erre is kitérünk, csak még egy kérdés erejéig hagyd térjek vissza, itt mondtad, hogy a mezőgazdászok számára is szerveztetek előadásokat. Ezek igen, a felmerülő igények alapján lettek, vagy esetleg más úton, tehát mondjuk a hivatal megkeresett titeket, és észlelték, hogy van valamilyen probléma, ami akut, és arról beszélni kéne a helyi mezőgazdászoknak, vagy tényleg az volt, hogy mondjuk helyi mezőgazdászok azt mondták, hogy figyelj, nem tudnátok keresni valakit, aki erről vagy arról a témáról tud beszélni?
2: Hát az egyik képviselőnek volt az ötlete, hogy egy kicsit edukáljuk a mezőgazdászokat, és így a szárazságról volt egy előadás, illetve a Stupa Gergely volt még a vendégünk. Lapossal János volt az egyik vendégünk, aki a szárazságról beszélt, és Stupa Gergely pedig egy francia technológiáról, ami a talaj, nem tudom, újjáélesztésével kapcsolatos röviden.
1: Uh-huh. A borongoló, az hogy sikerült? Ez most volt május, ha jól emlékszem,
2: igen, május 30-án. Igen. Hát szerintem nagyon jól sikerült. Belsőleg én így láttam, nagyon jó kis pontjaink voltak, nagyon felkészültek voltak a borbarátok. Hát látogatók szempontjából nem dicsekedhettünk nagyon nagy létszámmal, de ez még csak a második volt, úgyhogy bizakodunk, hogy egyre jobbak leszünk. Valójában nem volt túl szerencsés az időpont, mert Dunaföldön is egy ugyanilyen rendezvény volt. Megbeszéltük, hogy egyeztetünk időpontot a környező borászokkal, és akkor hát, ha sikerül jobban belőjük ezt az időpontot.
1: Hát igen, nehéz, mert ilyenkor májusban, júniusban, júliusban annyi program van, és egymást hát, érik az a programok, nagyon nehéz még azt is összeegyeztetni, hogy hogy tudnánk úgy megcsinálni, hogy ne legyen ütközés. Sajnos szerintem ez kivéthetetlen, de hát nyilván egy pár év azért kell egy ilyen rendezvénynek, hogy így felfusson, van, úgyhogy nem kell ezért abba hagyni. Na, de akkor nézzük a most általad említett filmnapokat, mert hogy a mai napon indul ez a rendezvény.
2: Igen, igen, ma lesz a nulladik nap. Ma este egy filmet vetítünk, a Nouvelle Vague, az Új Hullám című francia filmet. Ez egy, mármint a filmnapok egy új kezdeményezés, ugye most először dolgozunk együtt a Szent András kastéllyal. A filmnapoknak így ketten vagyunk a helyszínei, mármint a Rákóczi Filmszínház és a Szent András kastély. Mindenhol lesznek filmvetítések, mivel a Rákóczi Filmszínházban vasárnap színházi előadás lesz. Így a vasárnapi előadások, mármint a filmvetítések is mind a Szent András kastélyban lesznek a vasárnapok. A többi napon pedig nálunk lesznek a vetítések, pódiumbeszélgetések is lesznek nálunk, és aztán a kiállítás, illetve egyéb művészeti ágak kint lesznek a kastélyban. Nagyon izgalmas lesz. Többek között egy francia sztárfodrász is megjelenik majd vasárnap a kastélyban, akihez fel lehet iratkozni valamilyen sztárfrizura készítésére is.
1: Wow, ez nagyon jól hangzik.
2: Igen, izgalmasan
1: hangzik. És egyébként ingyenesen látogatható a rendezvény?
2: Igen, egyébként minden ingyenesen látogatható. Így van, várjuk. Hát,
1: akkor egy sztárfrizurát is ingyenesen lehet megcsinálni.
2: Igen, sztárfrizurát.
1: Nagyon jó. Hát akkor kedves hallgatók, nézzétek meg, hogy melyik a kedvenc sztárotok, és akkor egy ilyen friszkót meg lehet csináltatni Bölcskén. Ez melyik nap lesz? Vasárnap, ugye?
2: Ez vasárnap.
1: De ma kezdődik, és holnap után tart. És ezért igen, érdemes. Egyébként nagy nevek is vannak, tehát nagy filmrendezők is vannak, ha jól emlékszem, a vendégek között, talán Koltai Lajos, emlékszem, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a program, egy tök jó kezdeményezés, tényleg a Szent András kastély csodálatos, tehát ha valaki még esetleg nem járt ott, tényleg érdemes kimenni, akár egy ilyen programra, akár másra, de hát ez meg egy nagyon jó kezdeményezés, amit Belasi Csedit, ugye a kastélynak a vezetője szokta mondani, hogy ez a déli Dunakanyar, ez is olyan szép, nem csak ott fönt, ami északon van, és ebbe igaza is van, azt gondolom, és nagyon sok mindent lehet itt a térségbe csinálni. Na és akkor menjünk tovább, hogy Bölcskén ezen kívül még milyen terveitek vannak a jövőre nézve, milyen programokkal várjátok, akár nyáron, akár a nyarat követően a hallgatóinkat.
2: Nyáron egy kicsit lazább lesz a felhozatal. Nagyon sok tábor lesz Bölcskén, és akkor ezekben segítünk be. Van, ahol kézműves foglalkozással, van, ahol csak helyszínt biztosítunk. Minden tábor más és más, és így mi is másképp viszonyulunk a táborokhoz. Másféleképpen nyújtunk segítséget. Az augusztusban a néptáncosok fognak táborozni, és vagy tábor tartani, és a tábor ideje alatt sikerült a Petőfi programban a Fitős Dezső társulatnak egy előadását megszereznünk, úgyhogy Fitős Dezső társulat érkezik augusztusban. Most júliusban a civil szervezeténknek lesznek családi napok, ilyen nyári programjaik, ha kérnek segítséget, akkor őket támogatjuk. Aztán szeptemberben szüreti felvonulás lesz, lesznek színházi előadásaink, aztán hát lassan itt lesz az ősz, és kezdjük a kolbásztöltőversennyel, előtte a falunappal, igen, októberben lesz a Bölcskei falunap, október 10-én. Ennek a szervezésében vagyunk még, aztán a novemberben a kolbásztöltőverseny, és decemberben, mint mindenhol, az adventi ünnepkör különböző programjai lesznek nálunk is.
1: Nem tudom, hogy van-e már, vagy lehet-e már tudni valamit például a falunapnak a programjáról, vagy egyelőre most még ezt egy kicsit pihentetitek, és majd később fogjátok mondjuk a sztárfellépőt bejelenteni.
2: Hát a sztárfellépőnk Lofty Beggy lesz, és három énekessel érkezik.
1: Na, jó, hát ez izgi. Igen, jó DJ, úgyhogy szerintem ez izgalmas lesz. Oké, vannak esetleg fejlesztési terveitek, amit itt az év során, vagy a következő egy-két évben meg akartok valósítani?
2: Hát mindig mellé állunk minden alulról jövő kezdeményezésnek, úgyhogy várjuk a lakosság részéről, milyen ötletek merülnek fel, és amennyiben kivitelezhető, és van még energiánk hozzá, akkor mellé állunk. Különben nem nagyon tervezünk új eseményt, de sohasem lehet tudni. Tehát például egy fél évvel ezelőtt még a filmnapokról sem tudtam volna nyilatkozni. Ez is egy új kezdeményezés, tehát tényleg így állunk mindenhez, ha ami jó és felkarolható, azt szívesen támogatjuk.
1: Na hát nagyon szépen köszönöm akkor, hogy mindezt elmondtad nekünk, és itt voltál velünk az éteren keresztül. Akkor sok sikert kívánok a filmnapokhoz. Remélem, hogy jól
2: köszönöm
1: fog sikerülni,
2: szépen.
1: És sokan kimennek, vagy elmennek Paksról és a Vétel körzetből is, és szépen ez így az évek során majd egy rangos fesztivállá növi ki magát.
2: Így legyen.
1: Botosné Verba Ágnessel, a Böcskei közösségi színtér vezetőjével beszélgettem, most Jewel-től következik a Sweet Home Alabama, és azután nem sokára csatlakozik hozzám Pulainé Galambos Erika, Deák Ferenc általános iskola igazgatója, aki gyermekeinkért díjban részesült a pedagógus nap alkalmából.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Fordmárka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklám.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 29 perckor folytatódik az élesztő és a kitüntetettek sorát. Pulainé Galambos Erika, Deák Ferenc általános iskola igazgatója zárja a mai napon, aki gyermekeinkért kitüntetésben részesült a Paksi Önkormányzattól pedagógus nap alkalmából. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Gratulálok először is az elismeréshez, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy te milyen érzésekkel fogadtad ezt a díjat. Tudtál róla, hogy jelölt vagy?
2: Nem tudtam, meg nem is, még csak sejteni se sejtettem. Ez egy nagy meglepetés volt számomra. Egy családi vacsorán voltam, amikor csörgött a telefonom folyamatosan, és nem vettem föl, mert hogy családi vacsoráról van szó, és gondoltam, hogy a munkát most félrerakom. De mikor már az igazgató helyettesem több egyszerre hívott, azt gondoltam, hogy itt akkor valami baj lehet, és fölvettem, és ő csak annyit mondott, hogy nézem meg a Facebookot. Akkor megnéztem a Facebookot, és láttam magamat. Hirtelen az első poszt én voltam, nagyon megijedtem, szóval se jutottam. Nem volt étvágyam, semmit nem tudtam enni, se meginni se. Az volt az első gondolatom, hogy úristen, nekem arra a színpadra föl kell menni, nagyon sok ember előtt beszélnem kell, és át kell vennem ezt a díjat. Nyilván, mikor ez

0: már így átpörgött az agyamon, akkor nagyon-nagyon örültem neki.
1: Na de hát egy tanár az mindig kint van a színpadon tulajdonképpen az osztályban is, nem? Tehát ez a lámpaláz, ez hogy jön akkor össze?
0: Hát ez úgy, hogy én több száz gyereknek is szoktam évnyitott ballagást tartani, ők ülnek velem szembe, de ők gyerekek. Itt azért felnőttekről volt szó, és ez azért egy teljesen más helyzet volt számomra.
1: De nem az van, hogy a gyerekek sokkal-sokkal szigorúbbak tudnak lenni? Vagy nem. Ővelük könnyebb?
0: Ővelük sokkal könnyebb. Úgy tartjuk az évnyitót meg a ballagást, hogy játékosabbra veszük, nem ezeket a sarkított, hagyományos évnyitós, ballagásos menetrendet alkalmazzuk, hanem próbáljuk egy kicsit gyerekközpontúvá varázsolni. Például évnyitókon mindig beöltözök valaminek, úgy megyek be beszédet mondani, és próbálok mindenkihez szólni személyesen.
1: Ez tök jó, hogy mondod, mert pont most olvastam a tegnap egy ilyen posztot arról a közösségi médiában, hogy hát még mindig a magyar oktatási rendszer ezt a hagyományos, nagyon ilyen feszes keretek között működő évzárót, évnyitót alkalmazza, holott ez már rég idejét múlt, és nem is gyerekközpontú, de akkor ti már ebben kvázi egy kicsit előjártok és újítotok.
0: Igen, én mikor igazgató lettem, én akkor megfogadtam, hogy minden ballagási beszédemet és évnyitó beszédemet papír nélkül fogom elmondani, és én azt gondolom, hogy ez teljesen más, mint mikor odaállok és olvasok a papírból, vagy pedig közvetlenül próbálok beszélni a közönségnek, és hát ugye azzal, hogy beöltözök, azzal feldobom az évnyitónak a hangulatát, hiszen a gyerekek már várják, már előre kérdezik, hogy most akkor minek fogsz majd beöltözni. Tehát nem egy komoly programról van szó, annak ellenére, hogy a témája mégis komoly.
1: Na de akkor azért avasd be, kérlek, a Paks FM hallgatóit, hogy az elmúlt pár évben minek öltöztél be?
0: Hát voltam már varázsló, most az idei tanévben törpilla voltam, előtte piroska voltam, voltunk már a kolléganőmmel közösen sportolók, angyal is voltam már, ördögnek még nem mertem beöltözni, mert hát rám ragad ez a titulus, most hirtelen ennyit tudok összeszedni.
1: Na, ezek tök jó, nagyon-nagyon aranyos lehetett, abban biztos vagyok, hogy ez úgy megmarad a gyerekekbe, valószínűleg majd 40-50 év múlva is mesélik, hogy és akkor az igazgatónő, amikor nem tudom én éppen angyalka volt. Na de akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lettél pedagógus, mert ez is szerintem egy fontos állomása az életednek.
0: Igen, soha nem terveztem, hogy pedagógus leszek. Abba biztos voltam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és érettségi után egy hirtelen ötlettől vezérelve jelentkeztem a tanítóképzőbe, azt elvégeztem, és akkor innen már egyenes út volt a Deák iskola, ahol tanultam is, sőt, ahol édesanyám is tanult, és még az anyai nagyapám is ebben az iskolában tanult.
1: Mondtad, hogy hirtelen ötlet volt, de ez a hirtelen ötlet, ez valamilyen élmény hatására alakult ki benned, vagy egyszerűen, nem tudom, ültél és így jött, hogy pedagógus képző?
0: Nem, hanem gyerekekkel szerettem volna mindenképp foglalkozni, és én előtte egészségügyibe végeztem, és így valahogy a kettő az én agyamban összekötődött, hogy ugye voltunk kórházba, láttam beteg gyerekeket, foglalkoztam velük, és én úgy gondoltam, hogy én erre nem vagyok alkalmas, vannak nálam ennél sokkal alkalmasabb emberek, akik ezeket elvégezik, ezeket a feladatokat, és én inkább kisgyermekkortól szeretném tanítani és nevelni a gyerekeket.
1: És ha visszatekintesz a pályádra, akkor mik voltak azok a meghatározó állomások, amik ma azzá tettek, aki vagy, akár személyek, akár történések, amikből mondjuk sokat tanultál?
0: Mindig egy fontos személy volt az életemben, aki egy-egy, tehát nem egy, hanem minden helyzetben személyekről beszélhetek. A legmeghatározóbb személy Porné Heizler Györgyi volt, aki felvett engem 2000-ben ebbe az iskolába, és olyan feladatokkal látott el engem, és annyira bízott bennem, hogy egy pár év után már az iskola nagyon-nagyon sok területét átláttam, és beiratott engem a közoktatási vezetőképzőbe, és akkor innen már egyenes út volt egyenes az igazgatósághoz. Volt.
1: De egyébként te ezt ambicionáltad is, vagy azért volt benned egy ilyen tartás, hogy hát nem biztos, hogy kellene. Szóval kellett azért téged győzködni?
0: Nem, egyáltalán nem. Én sokkal inkább szeretek szervezkedni, intézkedni, átlátni a feladatokat. Nem azt mondom, hogy irányítani, de inkább összefogni valamit, mint hogy tanórán bent legyek a gyerekekkel. Nyilván vannak tanóráim, és nagyon szeretem a gyerekeket, és megyek hozzájuk, szinte minden osztályban megyek helyettesíteni, vagy tanórára, azt is nagyon élvezem, de ezt a részét inkább azért, hogy megismerjem a gyerekeket, nem pedig maga a tanítás miatt.
1: A családodból milyen értékeket hozol, ami meghatározza a pedagógiai és az intézményvezetői működésedet?
0: Igen, édesanyám volt, aki elindított egykor engem ezen az úton, és ő az, aki megtanított engem a kitartásra, és én a legfőbb értéknek az emberséget tartom, és ezt a mai napig is így gondolom, és ezek alapján, mivel hogy a szülők és a kollégáim jelöltek engem erre a díjra, én azt gondolom, hogy sikerül is ezt a mindennapokban megvalósítanom.
1: Ugye dolgoztál osztálytanítóként, könyvtárosként, szakkörvezetőként és igazgatóhelyettes is voltál, ahogy ezt említetted is. Melyik szerepkör mit tanított neked? Tehát az életről, illetve magáról a pályáról.
0: A tanítóság az az, hogy meg kell ismerni a gyerekeket, nagyon-nagyon sokat kell velük beszélgetni, nagyon érteni kell őket, ahhoz, hogy utána nevelni és oktatni tudjuk őket, tehát ez az alap. A könyvtárosság az akkor egy átmeneti állapot volt a digitális világ és ugye a Gutenberg galaxis között, tehát ott az adott lendületet, hogy én ezt az IKT-hez közös oktató-nevelő munkát megtanuljam, amit a mai napig a vezetői munkámban is használok. A szakkör az nagyon jó volt. Színjátszó szakkör tartottam, és gyerekekkel elég komoly előadásokat adtunk elő idézőjelben, amit egy általános iskolás kisgyerekkel elő lehet adni. A mai napig emlegetik a gyerekek ezeket a színdarabokat, például a Ludas Matyit adtuk elő a Csengély Dénes Kulturális Központba a többi tanulónak. Most nem jut eszembe a többi színdarab neve. Hát az igazgatóhelyettesség pedig... tulajdonképpen egy ugródeszka volt az igazgatóság felé, megtanultam az alapokat, ott még igazából felelősség nélkül tanulhattam meg azokat, amikhez utána már a felelősség is kapcsolódott.
1: Világos. Ugye a kollégáid azt mondják, hogy egyszerre vagy következetes, de empatikus vezető is egyben. Hogyan lehet az egyensúlyt megtalálni a kettő között? Mert azért, amikor az ember következetes vezető és vezetői pozícióból kommunikál egy kollégájával, akkor ott azért óhatatlanul vannak érdekösszeütközések, és a másik pedig az, hogy mindig van az embernek a szubjektív megélése alapján kedvence, vagy olyan pedagógus, akivel jobban, gördülékenyebben együtt tud dolgozni. Hogyan lehet a kettő között megtalálni az egyensúlyt?
0: Sehogy nem lehet megtalálni. Olyan nem lehet, hogy kedvenc, tehát ők mindannyian a kollégáim, és hát együtt dolgozunk. Nagyon-nagyon nehéz megtalálni. Akkor jó vezető szerintem valaki, hogyha többször megtalálja ezt az egyensúlyt, mint amikor nem. Nem lehet megkülönböztetni a pedagógusokat, de én kicsit gyengekezű is vagyok ebben a tekintetben, mert én nekem az emberség, amit az előbb is említettem, nagyon-nagyon fontos, és nagyon sok olyan helyzet van, amikor az emberségem előrébb való, mint amit az eszem diktál.
1: Na, ha már az emberségnél tartunk, akkor ugye a Deák Ferenc Általános Iskolát azért nagyjából úgy ismerjük itt a városban, hogy a legnagyobb hangsúlyt a szociális érzékenyítésre, függetlenül attól, hogy a szegénységről van szó, a betegségekről, beteg gyerekekről, felnőttekről egyaránt, tehát fókuszba helyezitek, és ez a te személyes... Tehát a te személyiségedre vezethető vissza, vagy te ezt magad tovább vitted, és az iskolának már korábban is, ugye két ciklus óta vagy a vezetője, korábban is ez a profiljában benne volt, és egyébként mennyire a személyiségednek a része az, hogy ez egy fontos cél?
0: Igen, ez az első vezetői időszakomból származik ez a programsorozat. Klopcsikné Somorjai Mária kolléganőm, aki igazgatóhelyettesként is dolgozott, neki az agyából pattant ki ez az ötlet, tehát ez az ő ötlete volt. Én nagyon nagy mértékben támogattam, és közösen egy egész tanévre vonatkozó programsorozatot dolgoztunk ki, amiben minden kollégánk természetesen partnerként nagyon közreműködött. Az óvodás korosztálytól kezdve az időseken át egészen a fizikai vagy egészségügyi érzékenyítést belevettük a programunkba.
1: ugye a hátrányos helyzetű, valamint az ilyen tanulási nehézségekkel küzdő diákok támogatása azért egyáltalán nem minden iskolában jöhet szóba. Nálatok viszont ez is ugye nagyon, nagyon fókuszban van. És hát ugye adódik a kérdés, hogy szerinted miért fontos az integratív nevelés, miben lehet ez például a gyermekek fejlődésére hatással, és például a te kollégáidat mennyire kellett győzködni, mert azért a tanárnak is nehezebb, amikor van egy például egy magatartászavaros gyerek.
0: Győzködni egyáltalán nem kellett, viszont felkészíteni őket mindenképpen, illetve saját magukat felkészíteni. De az utóbbi pár évben azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy ezek a kisgyermekek bekerülnek az iskolarendszerbe. Én szerintem egy állami iskola ezt nem is tudja elkerülni, hiszen muszáj, hogy fölvegyük őket, és ez nem is nagy hátrány, hiszen az érzékenyítő programunkba pontosan beillik, hiszen a többi kisgyermek látja, hogy így is lehet teljes életet élni, így is tudnak fejlődni, így is hatékony az oktató-nevelő munka. De a legnagyobb kihívás a pedagógusok felkészítése volt. Nagyon belevetették magukat ebbe a témába. Belső képzéseket tartottunk, szakemberektől kértünk segítséget, és én azt gondolom, hogy a mai napig eljutottak ők egy olyan szintre, hogy a szülők bátran rábízhatják a gyermeküket a mi pedagógusainkra.
1: Szerinted az ilyen sajátos nevelési igényű, meg magatartás zavaros gyerekeknél mennyire jelentős, vagy mennyire fontos a pedagógus személyisége és a lebilincselő jellege?
0: Igen, mind a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyerekeknél, mint a sajátos nevelésű gyerekeknél sokkal fontosabb a pedagógus személyisége, személye, mint egy átlagos gyermeknél, hiszen ő sokkal jobban ragaszkodik személyekhez, sokkal félénkebb, sokkal több segítségre van szüksége, sokkal több kapcsolatban van a pedagógussal, és ezért fontos a pedagógus személyisége.
1: Azoknak a gyerekeknek, akik nehezebb körülmények közül jönnek, tehát hátrányos helyzetűek, mi a tapasztalatod, hogy mire van a legnagyobb szükség az iskolában?
0: A mi iskolánkban szerencsére nagyon kevés a hátrányos helyzetű, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy mennyien vannak, de azt látjuk, hogy nekik a törődésre sokkal nagyobb szükségük van. Ők valószínűleg otthon nem kapják meg azt a mindennapi szeretetet, beszélgetést, és ők azok, akik már korán reggel úgy jönnek iskolába, hogy célirányosan a pedagógushoz mennek, és mondják, kibeszélik magukból, amit szeretnének.
1: Fel tudsz egy olyan történetet idézni esetleg, ami itt a törődés kapcsán nagyon belédívódott, és egy tapasztalatod volt az évek során?
0: Igen, nagyon sok ilyen történet van. Ugye megkapjuk, beiratkoznak hozzánk a gyerekek, akár másik iskolából jönnek, akár első osztályba beiratkoznak hozzánk, és valamilyenféle magatartás zavarral, vagy beilleszkedési zavarral küzdenek. Nagyon-nagyon nehéz. Látom a folyamatot, látom, hogy milyen napi problémákkal küzdenek a pedagógusok, és mennyire szeretettel fordulnak a gyerekekhez. És az a legnagyobb csodája ennek az egésznek, hogy pár év múlva ezeket a gyerekeket ugyanabban a környezetben, de már egy teljesen más személyiséggel látom, és mindez a kollégáim munkájának köszönhető.
1: És mit érzel ilyenkor?
0: Hát büszkeséget, büszke nagyon vagy. Büszke vagyok rájuk, igen.
1: Egyébként azt is olvastam rólad, hogy az egészséges életmódot nem csak hirdeted, hanem példával is jársz elől. Milyen sportot űzöl?
0: Futni szoktam a saját magam szórakoztatására, illetve az egészségem védelmében, de fő cél az, azt vettem észre így az évek során, hogy akkor dolgozom föl az előző, reggel futok egyébként, akkor dolgozom föl az előző napi történteket, és akkor tervezem meg az előttem álló napot.
1: Uh-huh. Milyen korán kezd, hogy reggel el tudjál menni futni?
0: Hát négyszer megyek egy héten futni, és 4:45-kor szoktam fölkelni, és akkor körülbelül 5 órakor indulok.
1: Te jó ég. Jó, hát figyelj, ez elismerésem. Én 4:45-kor még fordulni szeretek egyet az ágyba, kivéve amikor itt reggel vagyok, mert akkor én is ilyen korán kelek, de én inkább az esti futó vagyok egyébként, én is szoktam futni. Viszont az aktív iskola cím is ugye a te időszakodhoz kötődik, ami a Deák iskolát illeti. Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt időszakban? E tekintetben.
0: az aktív iskolával kapcsolatban, azt tudom elmondani, hogy 2 éve túlnerzít a kolléganőm nevezte iskolánkat erre a programra. Az összes pedagógusunk, kiemelve a testnevelést tanító kollégákat, minden programba bekapcsolódnak, a gyerekek is nagyon aktívak, és itt megint csak az van, hogy kell egy olyan pedagógus, aki összefogja az egészet, kell az ő személyisége, és akkor ő mindent el tud érni a gyerekekkel is, és a kollégákkal is. Nagyon szép eredményeket értek el az aktív iskola programban, illetve értünk el. Most az idei 2. évre már a bronzszintnél tartunk.
1: Na, hát ez is nagyon, nagyon szép eredmény, és hát a díj átvételekor hangsúlyoztat, hogy ez egy közös siker, és miért tartottad fontosnak kiemelni ezt?
0: Hát ugye ezt is futás közben gondoltam át, hogy majd én ezt el fogom mondani, mert ez így van, tehát ez nem az én sikerem. Én azt gondolom, hogy 25 év után gyermekeinkért díjat kapni, úgyhogy a kollégáim és a szülők terjesztettek föl, az egy nagyon-nagyon nagy dolog, és ehhez viszont ők is kellettek. Tehát kellett ehhez Paksvárosa, kellett a Szekszárdi Tankerületi Központ, kellettek a szülők, és kellettek a kollégáim is.
1: Igen, azért ez egy jó visszacsatolás az embernek, azt gondolom, a 25 év után az eddigi pályájára, hogyha tényleg a kollégái azok, akik előterjesztik, felterjesztik, mert hát nyilván ők látják közvetlen közelről azt, hogy te hogyan működsz és milyen vezető vagy. Soha nem volt egyébként nagyobb konfliktusod így vezetőként?
0: Mindig van, de azt gondolom, hogy már kialakult az, hogy megbeszéljük. A kollégáim is olyan személyiségek, akik kimondják, hogyha valami problémájuk van, és akkor arról próbáljuk megvitatni, és így a nagyobb konfliktusokat el tudjuk kerülni.
1: Nos, hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk a Paks FM stúdiójában. Még egyszer gratulálok akkor a gyermekeinkért díjhoz, és hát akkor további sok sikert kívánok a vezetői pályádra, illetve hát az iskolának is.
0: Köszönöm szépen.
1: Pulainé Galambos Erikával, a Paksi Deák Ferenc általános iskola igazgatójával beszélgettem, aki gyermekeinkért díjban részesült nemrég a pedagógus nap alkalmából, most pedig megyünk tovább, és egy Billy Ray Cyrus szám következik, Achy Breaky Heart, ez következik, ez szól most 1992-ből, aztán 9 óra után Vivi fog hozzám csatlakozni, és Heringes Anita polgármester asszonyt megpróbáljuk bekapcsolni az adásba, hiszen nem kell Paksnak befizetni. Úgy néz ki azt a 2 milliárd forintot, amit egyébként szolidaritási hozzájárulásként kellett volna. A kormány erről döntött, erről fogom kérdezni. És akkor most zene.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Szia Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte: Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a 7-tagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pincehegyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán. Vidám családi programokkal várják az érdeklődőket Medinán június 13-án szombaton a nyárköszöntő rendezvényen. A programok 14 órakor kezdődnek arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral, Bubble House-szal, pónilovaglással, kézműves foglalkozással és medivonattal. Fél 5-től gólyalábas előadást szórakoztatja a közönséget, majd fél 6-tól habparti zárja a programok sorát. A helyszínen büfé üzemel, ahol többek között palacsinta, burgonya, chips, limonádé és csavart fagylalt is kapható lesz.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Evezd át a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval, ezzel a mottóval várta a vízi nyílt napra az Atomerőmű Sport Egyesület a csónakházhoz érkezőket. A vállalkozók kedvűek átevezhettek a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő, strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon egzatlon jellegű akadálypálya, társasjáték és ugrálóvár egész nap elérhető volt. Tóth Márton főszervező arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízi élet, a Dunai vízisport népszerűsítése volt a céljuk.
5: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy nyílt napot, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a csónakházhoz. Nagyon örülünk annak, most több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek. Én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként legyűrni.
4: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először szállt vízre kenuval vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
6: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is, és a gyerekeknek is. A legkisebb 8 éves, ő izgult szintén, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 7 perckor folytatódik az élesztő, odakint most már 17 fokot mutat a stúdió hőmérő, és ahogy így elnézem az útinform információit, a Kecskemét és Fülöpszállás között az 52-es úton lévő baleset helyszínét már felszámolták, ugyanakkor az M0-ás autó déli szektorában a Hárosi Duna hídon egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, és először majdnem azt mondtam, hogy 14 kilométerre a torlódás, de nem, a 14-es kilométernél a gyorsító sávot lezárták, tehát erre számíthattok, illetve baleset történt az M0-as autóúton az M51-es és a 19-es Sziget-Szent Miklós csomópontok között a 21-es kilométernél, az M1-es felé a belső sávot lezárták, itt viszont több kilométeres torlódásra kell számítani, ha valaki esetleg erre tart, akkor az kalkuláljon ezzel, hogy valószínűleg mire odaér, ez még életben lesz, és megérkezett hozzám a stúdióba Takács Nagy Vivi. Szia, jó reggelt, Vivi!
2: Hello, jó reggelt! Igazából nekem még tényleg reggel.
1: Igen, ma úgy jöttél be, mindig egyébként ilyen kis pörgős vagy meg minden. Most egy kicsit én álmosabban jöttél be, de hát figyelj.
2: Nagyjából a fél órával keltem föl előbb, mint amikor megérkeztem, sőt, lehet, hogy még annyi se volt.
1: De akkor ez egy rekordidő, amennyi alatt elkészültetek, mert Noelt is gondolom el kellett készíteni, tehát így, mint amikor a Box utcába, tudod, a Forma egyeni beállnak.
2: Körülbelül ez volt, hogy Noel, öltöz már, gyerünk, tudod, ilyen szépen, én is közben, hogy így, de mit veszek, milyen idő van, hogy ugye, mert nem is voltam hideg. Kint, és hideg volt, úgyhogy mit adjak a gyerekre, én mit vegyek föl, kalekabát, pulcsi, bármi. Úgyhogy így kirohantam, félig felöltözve a kertünkbe, hogy jó, akkor kelleni fog, igen, egy pulcsi a Noelnek, de délutánra jó idő lesz, 22 fok, szóval, hogy az megint, hogy tettem be azért egy rövid nadrágot is, mert bennáluk meg nagyon meleg van az oviba, úgyhogy ha esetleg akarnak, akkor tettem be még egy szandit is, hogyha szandiba szeretne kimenni, szóval, hogy ilyen úristen,
1: át kellett gondolni.
2: Káosz hegyek. Igazából nem tudom, hogy történt, mert mi mindig 6:30-kor kelünk. Uh-huh. Az ilyen fix. És éjszaka felébredt Noel, szerintem valami rosszat elmondhatott, meg hallotta a dörgést, villámlás, nyitva volt az ablaka, és a villámlás szerintem, hogy megijedhetett, pedig nem szokott, mert tök jókat alszik, de lehet, hogy éppen valami éberebb olyan történt. Volt. Igen. Uh-huh. És képzel, és így elkezdett sírni, hogy anya, dörög, villámlik, gyorsan szaladtam át, és utána nem nagyon akart egyedül visszaaludni, úgyhogy letanyáztam, és ott aludtam vele, úgyhogy én ott keltem most föl reggel.
1: Hát akkor lehet, hogy ennek is tudható be, és egy kicsit tovább aludtatok.
2: De hogy 6:30-kor nem tudom, hogy csörgötte az óra, lehet, hogy annyira ki volt ömtően, mert ott éjjel velem veszekedett, hogy én olvassak neki, és ordibált velem, és azt hittem, hogy lecsapom, hogy aludjál, már éjszaka van, hogy így nem olvasunk már, nincsen semmi, aludj. Szóval, hogy ilyen teljes káoszban, és szerintem annyira álmos voltam, hogy lehet, hogy elaludtam az ébresztőret, és kettőször lenyomtam, de 6:30-kor, ha kétszer lenyomom, az még mindig csak ilyen 48 mondjuk, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó, most már kettőt lenyomtam, felkelek, 7:24. Micsoda! Hogy történt ez?
1: Igen. Szóval... Nekem ezért van a régi telefonom is beállítva, tehát két telefon csörög, mert én ettől félek, hogy egyszer
2: de 8 csörgésem van, tehát 6:30, 7 óra, 7:15, mert mindig van valami, amit csinálok. Uh-huh. 6:30-kor fölkelünk, 7 órakor be kell, vagy nem is tudom, mi van ott, na mindegy, 7:15-kor elő kell készítenem a Nonesznak a cuccait, mi az, amit viszünk, el ne maradjon a malac, ugye az alvós malaca, vagy a nyuszia, akkor el ne maradjon a kulacs, ma például 7 órakor szólt, hogy tegyek be egy fehér pólót azért a tornára, na mindegy, szóval, hogy mindig van valami, és így.
1: Igen, anya checklist reggel. Igen, pipa, igen, pipa, kell. Pipa. Na figyelj, most megpróbáljuk Heringes Anitát bekapcsolni az adásba, megpróbálom fölhívni, ugyanis elméletileg Paksnak nem kell befizetnie azt az iparűzési adó töbletet, amit eredetileg be kellett volna.
3: Szia.
1: És itt is van velünk Heringes Anita polgármester asszony. Szia, jó reggel.
3: Szia. Szép jó reggel, sziasztok.
2: Hello.
1: Na, hát tegnap este megjelent a közlönyben a pénzügyminiszternek a rendelete. Ezek szerint, ha jól látom, akkor Paksnak nem kell végül is befizetnie azt az iparűzési adót többletet, amit eddig be kellett volna, és ha jól emlékszem, de javíts ki a tévedek, ez 2 milliárd forint, 2,1 milliárd forint körül lett volna.
3: Ebben az adott időpillanatban, mert ugye két időpontban szokták kiszámolni a versenyképes járások alapját, az egyik az március 31-i hatállyal számolunk, a másik pedig a szeptember 30-i iparűzési adó különbségből számítják ki ezt a többletet. Mi most jelen pillanatban azzal számoltunk, hogy 750 millió forintot kell befizessünk. Viszont azok az érdekességek merülnek föl ezzel a rendelettel kapcsolatban, hogy ez a 2025 évi költségvetés iparűzési adó többletéről szól, és a jelen pillanatban, ami alapján fizetnünk kéne, az a 2026 évi lenne. Úgyhogy mi még most türelemmel várjuk, hogy mégis mi lesz a vége, és pénzügyi osztályvezető asszonnyal és a városvezetéssel arra döntésre jutottunk, hogy továbbiakban is mi ezt a pénzt félre rakjuk, mert nem tudjuk, hogy még jön-e fizetési kötelezettség erre.
1: De most akkor, bocsáss meg, én lehet, hogy én nem értem a dolgot, tehát 2025-re vonatkozóan befizetett a város valamekkora összeget, amit akkor mégse kellett volna, mert 0 forint van jelenleg a rendeletben, tehát visszakapja akkor a város ezt a pénzt?
3: Nem kapja vagy... vissza. Az a kérdés, hogy kell-e még majd fizetnünk.
1: Aha, értem.
3: És ugye ez még most a rendelet alapján nem eldönthető. Úgyhogy mi tényleg úgy vagyunk vele, hogy mint egy rendes családban, hogyha számít az ember arra, hogy valamit be kell fizetnie, és mégis olyan papír érkezik, hogy nullás, akkor ezt félreteszi, és nyilván mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy félre tudjuk tenni most ezt a pénzt, addig kamatozik nekünk tovább, mert mi ugye erre is nagyon figyelünk, hogy minden olyan összegünk, ami leköthető, az bankban lekötve legyen, hogy kamatot hozzon Paksvárosának, és abból bármilyen beruházást tudjuk megvégezni.
1: És mit jósolsz, körülbelül mikorra derülhet mindez ki, hogy akkor be kell-e fizetni, vagy nem?
3: Hát záros határidőn belül remélem, hogy születik ebben döntés, mert nyilván mi most a pozitív felén vagyunk, de én ma reggel pont ezért föl is hívtam Bátaszék polgármesterét, és kérdeztem, hogy akkor ő most mit érez, mert őnekik viszont 60 millió forint befizetés jelenik meg ebbe a táblázatban, ami náluk azért egy jelentős összegű befizetésnek számít. Úgyhogy most mindannyian közösen várjuk, hogy mégis mi lesz a vége ennek a dolognak. Ezért itt csendben egyelőre nyilván örülünk, de tipikusan az az öröm, amit várunk, hogy így marad-e.
1: Uh-huh. Jó, hát akkor várunk, és akkor kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele.
3: Addig pedig kamatozik a pénz.
1: Így van. És akkor már lehet gondolkodni azon, hogy mire fogjátok a kamat többletet költeni.
4: Sok szuper program.
1: Igen.
3: Ha meg ez a pénz megmarad, akkor meg természetesen tudunk menni tovább beruházásokba, mert nagyon hosszú az a lista, ami az elmúlt évtizedekben elmaradt beruházások, felújítások, úgyhogy szépen akkor tudnánk haladni belőle tovább. Tehát én nagyon boldog lennék, ha ez az összeg nálunk maradna, de azért inkább biztonsági játékosok vagyunk.
1: Hát szerintem ezt jól tesszük, jól teszed egyébként, vagy teszitek. És hát akkor köszi, hogy itt voltál. Most a Vivivel ki fogjuk itt dumálni ezt a kérdést a továbbiakban, és tőled pedig akkor most elbúcsúzunk, és további szép napot és jó munkát.
4: Szép napot! Szia-szia!
1: Hello! Szia-szia!
4: Na hát, igen, most ez a tipikus olyan, hogy félretenni mindig kell valami kis félretett tartalék pénznek lenni, bármi jöhet, de tényleg. Tehát, hogy ez annyira abszurd
1: igen,
4: dolog.
1: De egyébként ez tök érdekes, hogy kijön egy olyan rendelet, ami látszólag az, hogy nem kell befizetni pénzt, de igazából nem lenne, értem, hogy miért a tavalyra. Szóval, hogy ez most megint egy marketing fogás, majd ezt a szabad péntekben a fiúkkal is ki fogjuk beszélni, azt érzem, hogy marketing fogás, jaj, de jó, nem kell szolidaritási adót fizetni, illetve az is érdekes, hogy miért kell mondjuk Bátaszéknek fizetni, hogyha nem kell.
4: 60 millió forint.
1: Nem értem. Na mindegy, tehát ez is egy érdekes dolog, de hát hogy az, hogy tavalyra és az ideit meg akkor még továbbra se tudjuk, aztán vagy be kell fizetni, vagy nem. Szóval ez egy kicsit ilyen neszesen mi fog meg jó a dolog, nem? Vagy nem is tudom.
4: Igen, fura. Én is így gondolom, tehát ez nonsens, de hát
1: mindegy, reméljük, bízunk benne, reméljük, hogy Cseh Tamás országgyűlési képviselő tud ez ügyben lobbizni, és Paksnak nem kell befizetnie, majd rajta tartjuk a szemünket ezen a történeten, és hát akkor, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Na, viszont VB, ma kezdődik a VB, Lőrinc bekészítette már a...
2: Lőrinc Metallica a koncerttel lesz, kérlek.
1: Ó,
2: csak úgy halkan megjegyzem.
1: Az igen. Se rossz, de egyébként szokott focit nézni?
2: Szokott, az szokott ilyeneket. Uh-huh. Tehát, hogy inkább azt mondom, hogy akár még a paksi focit, vagy hogy ki is megy, mint a, ugye a PSE pályára, tehát, hogy így nagyon elmenni nem szokott, de hogyha olyan foci csapat játszik, vagy valamit, tehát VB, EB, ilyesmik vannak, azokat szereti. Ő egyébként inkább amerikai foci rajongó.
1: Tényleg? Igen.
2: Imádja, uh-huh. Tehát, hogy ott van is kedvenc, és nagyon szereti mindig, hát a Super Bowl-t, hát ő képes, igen. Ő tipikusan az az ember, aki fönnmarad, még Szabit is vesz ki másnapra.
1: Hajnali kettőkor nézi a Super Bowl. Döntött.
2: Igen, szét. Már úgy kell, tudod, a szemét fölragasztani, hogy ébren maradjon. Mert hát ugye attól függetlenül ő apuka, és a vasárnapot végig toljuk, mint szülő, és akkor hogy este fele meg átmegy a barátokhoz, vagy de volt már nálunk is egyébként ilyen kis esemény, és akkor sütnek, főznek, dárcoznak közben, el vannak, beszélgetnek, és akkor közben jön ugye a Super Bowl. Meg a hoki, ő jéghoki. Tehát, hogy ez a kettő sport, amit ő nagyon szeret, ugye, de mondom azért, ez a VB is biztos vagyok benne, ők így a barátokkal, van egy ugye baráti társaságunk, és akkor ott tippelgetnek.
1: Ki lesz,
2: igen, hogy győztes. Igen, VB győztes is, de addig el kell jutni, hogy na, akkor most ezen a meccsen milyen vezet, és akkor édes Istenem, meg így állok, hogy Úristen, ilyen, tehát tényleg nem tudom, én nem ilyen vagyok, a VB engem egyáltalán nem hoz lázba, szóval, hogy én, nekem mindig egy olyan jó sztorim van erről. 2010-ben így az első komolyabb barátommal, tényleg amikor így összejöttünk, és ő focizott, és annyira mókás volt, mert hogy ő így nézte, de hogy ő így egész nap, amikor mentek ugye a meccsek, tehát délután elkezdődött már, vagy nem is tudom mikor, tehát már ilyen korán elkezdődött, és onnantól egészen estig, ameddig ment, és hát ha én vele akartam lenni, akkor én ott ültem mellette, és néztem a focit, és így a szünetekben, mit tudom én, ugye amikor a 45 perc letelik, akkor van annyi idő, hogy jó, akkor beszélgettünk háromszor, vagy nem tudom, és akkor így, de hát annyira fiatal volt, tehát én 15 éves, 16, szóval, hogy tényleg azért még elég kis fiatal lány voltam, de hogy marha mókás volt, és tényleg ez, ugye akkor volt ez a waving flag, és az volt a csengő hangja. úgyhogy amikor nem néztük, akkor is hallhattam, hogyha valaki hívtak telefonon.
1: Akkor akkor úgy ki?
2: És ott nagyon megmaradt.
1: Magad.
2: Nagyon megmaradt, hogy én nem szeretem annyira. Aztán utána még volt egy-kettő olyan barátom, aki focista volt, és akkor meccsekre jártunk. Az egy más dolog, mert akinek szurkolsz, hát a szerelmednek, vagy valami, akkor így hajrá, meg itt a bekiabálok, meg én is olyan vagyok, hogy akkor így be tudok vadulni, és akkor minden. De hogy egyébként így, hogy tévében leüljek és nézzek focit, vagy bármilyen sportot igazából, még az olimpia egyébként, az amikor magyarok vannak, azt szívesen nézem, de focival kapcsolatban az volt a jó, Antom, arra emlékszem, amikor nem tudom, itt fönt a Sárgödör téren kivetítőn, az nem tudom,
1: igen,
2: hogy mi volt.
1: A magyar-portugál
2: igen, a magyar-portugál EB, igen, igen. Na, és na, azt néztük.
1: Igen.
2: És hogy az, hogy ott a maga hangulat, vagy nem tudom, az egy megint más, szóval, hogy kimenni egy meccsre, sokkal jobban szeretek, akár, tehát régen tök sokat jártunk, mint az, hogy a tévében megnézem, és itt leüljek, és akkor csinálok egy popcornt, vagy nem tudom, eszek egy chipset, és akkor ott idegeskedem. Például nekem a neve apukám egy hatalmas nagy, ugye, futballrajongó, meg ő is focizott, tehát ő még 45 éves korában is focizott ilyen megye háromban, meg itt a PSE-n is, meg minden, és akkor az emberi nevetek, hogy ahogy föl tudja idegesíteni magát egy perc alatt bármin,
4: még a tényleg a tévé előtt is, pedig ő aztán jár ki meccsekre, itt a paksi, vagy a helyi meccsekre, úgyhogy nagyon cuki, de én ez nekem valamiért így elmaradt.
1: Jó, hát nem is kell mindenkinek nézni, amúgy én is inkább úgy vagyok vele, hogy ott a helyszínen nagyon
4: az,
1: nagy élmény
4: az
1: bagány
4: lehet. Igen, hát az
1: bagány
4: lehet.
1: Hogyha kimennénk
4: Amerikába, de mindegy is, hogy ki játszik. Igen, tehát mindegy is, most ha azt mondják, hogy kapunk két VB jegyet, valamikorra, én azt mondom, hogy jó, hát menjünk, szóval, hogy nekem ez az, hogy előbb mennék ki, meg bármilyen ilyen eseményre, mert az a hangulat, ami ott van, szerintem az ilyen...
1: Az egy életre szóló.
4: Igen, az egy életre szóló élmény, és az igen, de hogy... Nem. Hát jó, és te szereted? Te nézed? Vagy
1: én hát nem fogok minden meccset követni, abban biztos vagyok. Valószínűleg inkább ott fogok bekapcsolódni jobban, amikor már a 8 között
4: az
1: vannak,
4: más,
1: mert
4: igen,
1: akkor már... Igen, és akkor már mered mondjuk, azt is, kimerem azt is jelenteni majd, hogy szerintem ebből a 8-ból ez fogja nyerni.
4: Legyen, tudod, de
1: nem értek a focihoz, úgyhogy teljesen mindegy, hogy
4: azt se tudom, figyelj. Most, hogy megkérdeznéd, hogy így mit tudom én, melyik csapatba kijátszik, vagy nem tudom, gőzöm nincs. Én még így lemaradtam az ilyen, jó mondjuk a Ronaldo, ő portugál, Portugálban?
1: Portugál, Cristiano Ronaldo, igen.
4: Jó, igen. Uh-huh. Igen. Szóval, na ennyire vagyok okos ebben.
1: Pedig egyébként most jelent meg pont a cikk, hogy még az EB-n is játszani akar, amikor már 43 éves lesz.
4: Jó, de hát aki ennyire ilyen megrögzötten, tehát hogy ő nem azért csinálja, én azt gondolom, mert hogy ezzel milyen jó pénzt lehet keresni. Tehát neki már van.
1: Hát
4: elég.
1: Az, igen.
4: Nem, nincs szüksége rá. Ő valóban szereti ezt. Én igen. Azt mondom, ő ez ilyen tényleg megszállottan, szenvedéllyel csinálja, és próbálja kihozni magából tényleg mindig a maximumot. Tehát az összes ilyen megszólalása, láttam róla dokufilmet is, meg maga azt is, amikor a Netflixen a felesége, vagy menyasszonya, nem tudom, azt a menyasszonya, a csajsz, ez a Heorhina, és akkor ezt is megnéztem, hogy maga szerintem ez az egész, amit ők csinálnak, az tényleg egy ilyen nincs.
1: De egyébként hogy... nagyon tudnak élni, és
4: igen,
1: valahogy
4: ez
1: összetudják,
4: jó.
1: Összetudják így egyeztetni, igen. Látszólag, hát aztán, hogy mi a valóság, persze
4: azt
1: ez mindig
4: igen,
1: más,
4: igen.
1: De úgy látszólag jól összetudják például egyeztetni a focit, a társágot, a családi
4: igen.
1: életet, szóval így
4: én is
1: rengeteg ilyen. Én például baromira nem szerettem ezt, amikor celebek úgy osztanak meg a gyerekről képet, vagy... Általában képet, igen, hogy nem látszik az arca. Igen. Mert akkor vagy ne osszál meg róla semmit, vagy akkor osszál meg rendesen. És tökre, tehát pont a Ronaldoék tök jó példa arra, hogy ők viszont videókat, tök cuki videókat,
4: de
1: cuki, meg
4: ja, de
1: minden.
4: Hogy igen.
1: És
4: igen.
1: Tehát most nem tudom, szóval én ezt ilyen nem, tehát én nem tartom ezt jó gyakorlatnak, mert...
4: Én értem, hogy miért csinálnak sokszor ilyet, akár, tehát most nem sztárok, celebekről beszélgetünk, nekem is van tök sok ismerősöm, aki úgy dönt,

0: De hogy egyszerűen a Nonesznek olyan jó fényképarca van amúgy, tehát hogy...
1: Hát mert anyukának is, pont néztem ugye, hogy a TV2 majd leszel, és
0: igen.
1: Milyen jól állt ez a smink, meg minden, ami ott a kis kamera előtt.
0: Igen, és ugye Noel azért főleg rám hasonlít ezekben, és akkor egyszer volt a Bölcsiben egy ilyen fotózásuk, és úgy néz ki rajta, mint egy ilyen Bamba Béla, mindegyiken így nyitott szájjal, így nem tudom, és akkor mondtam neki, hogy Noel, ha lesz az oviban fotózás, mosolygás, gyakoroljuk, így mosolygunk. Tudod, és akkor utána csórikámat hazajött az ovis fotózásba, mondom, Noel, hogy mosolyogtál, amikor mondta a fotós bácsi, hogy nézz ide a kamerába, meg csízd meg, és akkor így mosolyogtam, anya, tudod, így mutatta, és egyébként azok nagyon jó képek lettek, amikor megvolt ez a karácsony előtti fotózás, most is nagyon cuki egyébként, most meg ilyen túlröhögős, és az is olyan, mint én vagyok, tehát az, amikor így van olyan már az összes ilyen fotós ismerősöm, aki szokott engem fotózni, vagy akár ilyen esküvős, szolgáltatós barátom, az már úgy van, hogy a Vivi nevetés, amikor csak így megnevetednek, és gyorsan lekapják azt a részt, és így nyeritek konkrétan ez, amikor így tényleg teli szájból nevetek, és olyan jó ízűen, és akkor ez a Vivi nevetés, vagy Vivi mosoly, szolid Vivi nevetés, úgyhogy a Takás Noel is remélhetőleg ilyen kis szolid mosolyokkal fog megörvendeztetni engem, de igen, szóval, hogy ezekkel a fotózásokkal, meg úgy mindennel, de hogy szerintem ez egy olyan dolog, hogyha most kiteszel egy ilyen cuki képet,
1: igen,
0: én tényleg csak azért teszem ki, mert annyira édes, és annyira szépnek látom rajta, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit gondol egyébként, igen, hogy ők szépnek gondolják az én gyerekemet.
1: Neked hát
0: nyilván mindenkinek
1: gyönyörű.
0: A sajátja a legszebb, és pont.
1: Így
0: tehát,
1: van.
0: Hogy így ez nem...
1: Na jól van, figyelj, Vivi, átadom a terepet neked.
0: Jövök.
1: 9 óra 28 perc van, és ma te hozod majd a best of
0: kedvenceket. Igen, jönnek. Mivel nincs annyira jó idő, azt gondoltam, mondjuk 22 fok lesz délutára, úgyhogy az nem annyira rossz, de kicsit itt felpesdítjük a hangulatot, és ilyen nyári slágereket hozok, amilyen tipikusan nyári sláger, úgyhogy azok érkeznek majd.
1: Szuper, na hát akkor én átadom a terepet, neked jó munkát.
0: Köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy velem tartottatok az Éreztőben reggel 6:30 között, én Harmad Gabi voltam, most egy Groove House-zal búcsúzom, ébredj mellettem, ez a 2005-ből, ez is egy jó kis nyári sláger, pörgős, meg minden, úgyhogy legyen szép napotok, és jó rádiózást tartsatok Vivivel.
2: Mindenki felébredt, akkor irány dolgozni, Éreztő, holnap reggel is veletek.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A GoodWe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes GoodWe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan ma kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárás várható a mai napon, az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem, most pedig jöjjön Majka Curtis és Király Viktor közös a Füttyös 2018-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

Vámár és a Dor közösen szólt a Marimba 2025-ből, mi pedig már is nézzük, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon, azaz csütörtökön az időkép előrejelzése szerint. Változóan felhős idő lesz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, néhol kisebb eső futószápor még előfordulhat. Az északi északnyugati szél élénk erős lesz, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Hát én azt javaslom, hogy azért legyen nálatok a mai napon egy esernyő, hogyha kimozdultok, de valószínű nem lesz nagy esőzés itt Pakson és a környékünkön. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol megnézzük, hogy milyen idő várható a holnapi, azaz a pénteki napon. Most viszont megyünk tovább Carly Rae Jepsennel, tőle pedig szóljon a More 2025.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd kelet nagy tétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében, a 182-es és a 180-as kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Szintén az M6-oson aszfaltoznak a határ felé vezető oldalon, a Szebényi pihenőhely után, a 187-es és a 188-as kilométer között csak egy sáv járható. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Aposta között a 72-es és a 77-es kilométer között, Baján a 159-es és a 162-es kilométernél. Útszükület időszakosan félpályás lezárás zavarhatja majd a forgalmat. A Tolna bekötő úton kaszálás zajlik a 0-as és a 2-es kilométer között mindkét irányban. Útszükület várható, valamint Dunaszentgyörgy, Fad, Szekszárd összekötő úton is a 18-as és a 25-ös kilométer között szintén kaszálás zavarhatja meg a közlekedést. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassatok továbbra is Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
6: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
5: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
6: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
5: Színes programokkal várják az érdeklődőket a Tengelici Sporttelepen megrendezett falunapon június 13-án szombaton. A rendezvény 10 órakor polgármesteri köszöntővel és főzőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán ugrálóvár, arcfestés és rodeóbika is szórakoztatja a látogatókat. A kulturális programok között Rudolf Csilla fotókiállításának megnyitója a Fantázia.zenés műsora, az Utánam srácok koncertje, a Holló Együttes interaktív gyermekműsora és habparti is szerepel. Az esti programot a Kerozin koncertje, majd DJ Pajero diszkója zárja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán hozok nektek még Pálfikati kolléganőmtől és a Madocsai névadó ünnepségről egy tudósítást, valamint ugye tudjátok, hogy játékban vagyunk ezen a héten is, és várjuk a Paks FM Facebook oldalánál, a játék posztjánál a szebbnél szebb virágos kertekről, virágokról készült fotókat, legyen akár a te kertedben, vagy legyen a szomszédéban, vagy a városban, faluban, mindegy. A lényeg, hogy árasszuk el a komment szekciót szebbnél szebb virágokkal, és aranyozzuk be mindenkinek a napját, és hát ezért nem leszünk hálátlanok, mert hogy ajándékokkal készülünk nektek, de hogy mivel, az hamarosan kiderül. Most viszont megyünk tovább Lady Gaga-val, Bruno Mars-szal, tőlük pedig szóljon a Die With A Smile 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 12-én a Dunaparti rendezvényhajón fellép a Budapest R&R Band. Egy jó kis koncert lesz 8 órakor, a rendezvény pedig ingyenes. Június 12-én Simontornyán mozgás éjszakája lesz 18 és 24 óra között. Lesz túra, kerékpár, futás, néptánc, asztali tenisz, fitness, kispályás foci, jóga, aerobik és még sok más, úgyhogy mindenképp menjetek el a Simontornya vár terére és mozogjatok együtt az esti fényekben, a rendezvény pedig ingyenes. Június 12-én Csúszda Avató családi retro pikniket szerveztek, zenél DJ Pajero, buborékgépek lesznek, csoki ágyú, valamint Dom Panda a retro rajzfilm slágereket fog játszani 17 és 21 óra között, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat, kicsik és nagyok egyaránt. Június 13-án Kórusok éjszakája Szekszárdon címmel hallhattok koncertet a Művészetek Házában 18 órakor. Június 12-én és 13-án negyedik jótékonysági kamionos találkozó lesz Etesi Anett harmadik műtétjére és terápiájára az Öcsényi repülőtéren. Mindkét nap rengeteg programmal vár bennünket ez a jó kis esemény. 14 év alattiaknak és öcsényieknek ingyenesre szeretném felhívni a figyelmeteket. Lesz például Kozsó koncert, Zanzibár koncert, Bing Nyuszi retro buli és még sok más, szóval mindenképp menjetek és tegyetek ezért a jó ügyért. Június 13-án Apostol koncert lesz, Nem tudunk élni nélkületek címmel a Babits Mihály Kulturális Központban 18 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi Top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opelite dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Pax FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Pax FM.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. 80 éves a Madocsai Hagyományőrző Névtánc Együttes. Ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybéli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő. A programsorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes műsorát láthatták. Vendégként a Kalocsai és a Bogyiszlói Néptánc Együttes is fellépett, este pedig a Csurgó Zenekar koncertje, valamint táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a programsorozat végén elégedetten nyilatkozott kolléganőnknek, ezt hallhatjátok most.
2: 10 évvel ezelőtt volt a 70 éves, és ugye én még csak eddig 6-7 éve vagyok polgármester, és csak nézem vissza a régi videókat, és tudtam nagyon jól, és tavalyi évben is, és tavaly évben is érkezett az a jelzés, hogy a Földesi Jánosról meg kéne emlékezni. Nem a fél munkának vagyok az embere, hanem ha valamit csinálunk, akkor csináljuk rendesen. És úgy voltam vele, hogy akkor körítsük rá, hogy a 80 éves Madocsai Néptánc Egyesület, vagy együttes, mert ugye nem egyesület volt az elején, és ebből kifolyólag akkor adjuk meg rendesen a módját, és Földesi Jánosról nevezzük el művelési házunkat, állítsunk neki egy emléktáblát, és hogy ezt köré szervezünk egy hagyományőrző néptánc egyesületes megemlékezést, fellépéssel együtt.
3: Nagyon jó hangulat kerekedett itt a mai nap folyamán, mert hát ahogy elnéztem, a településnek az apraja nagyja beleadott mindent. Táncoltak, énekeltek, és hát amit ilyenkor ugye illik.
2: És itt a legfontosabb rész, hogy az apraja. Az apraja is ismételten ott van, hogy

0: Néptánc Egyesület van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és jó, Bántanit az egyik orvopedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes, mi pozíciót is betölti, és ő néptáncos is volt, korábban is, és most is oszlopos tagja a Marosai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabadidej terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, és az nem kevés. És ugye most is, hogyha az első körben az volt, hogy a civil egyesületeket megkértünk, ki mivel tud hozzájárulni, nyugdíjasok egyben mondták, lángos tudnak sütni, egybe eszünkbe jutott, hogy akkor jó, itt van 60 gyerek fellépő. Most 60 gyerek fellépő, és az volt a kérés, első körben a 60 gyereknek süssék le lángost, azoknak ki volt rakva az asztal, 60 darab szívószálas üdítő, mindenkinek egy üdítő, egy lángos tisztengyér megjárt, ugye nyugdíjasok olyan arany szívvel és arany lélekkel sütötték a lángost, hogy apait, anyait beladtak, és ettől több szerintem nem kell, hogy a legöregebbi korosztály a legfiatalabbikat kiszolgálja úgy, hogy a legfiatalabbik pedig kiszolgálják a legöregebbet, hogy a tánca, a zenével és a föllépésükkel őket megörvendeztetik. Ettől szerintem körbeért a kör.
1: És hát a fiatalok viszik ugye tovább ezeket a hagyományokat.
0: Mások valahogy azt kell a tudatot beléjük kell tenni, hogy marocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudat, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni, és ezt a jó kis településnek a hírét öregbíteni. Hamarosan szeretnénk olyan világtérképet, ahol a marocsaiak hol vannak, hol lehet velük találkozni, hol tudunk kapcsolatokat képíteni, és ebbe is tudunk profitálni, de nyilván nekünk most elsődlegesen az, hogy itthoni erőket megerősíteni, és itthon maradjanak a gyerekek.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

Lady Gaga-tól szólt az Abracadabra 2025-ből. Na hát már is nézem a Paks FM Facebook oldalát, ahol ugye játékban vagyunk, és a játék posztja alatt rengeteg komment érkezett szebbnél szebb virágokról, virágos kertekről. Nagyon köszönjük. Tényleg banánpálmától elkezdve rózsa, lilium és mindenféle csodálatos virág megjelenik itt a komment szekcióban, ami teljesen bearanyozza a mi napunkat is. Holnap lesz 9 óra után a sorsolás, úgyhogy még ma lehet küldeni a képeket. Játszatok velünk és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et. Értékes nyereményt lehet nyerni, ugyanis egy édesség, csoki csomagot sorsolunk ki. Most viszont megyünk tovább Baby Rexával, tőle pedig szóljon a Sacrifice 2021-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd kelet Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében, a 182-es és a 180-as kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Szintén az M6-oson aszfaltoznak a határ felé vezető oldalon, a Szebényi pihenőhely után, a 187-es és a 188-as kilométer között csak egy sáv járható. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostak között a 72-es és a 77-es kilométer között, Baján a 159-es és a 162-es kilométernél. Útszükület időszakosan félpályás lezárás zavarhatja majd a forgalmat. A Tolna bekötő úton kaszálás zajlik a 0-as és a 2-es kilométer között mindkét irányban. Útszükület várható, valamint Dunaszentgyörgy, Fad, Szekszárd összekötő úton is a 18-as és a 25-ös kilométer között szintén kaszálás zavarhatja meg a közlekedést. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassatok továbbra is Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte, Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a 7-tagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a 2. körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
6: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatásra. támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
5: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
6: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy a hát ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy TUB pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, csodásan telik a napotok. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis jönnek a kedvenc dalaim, de hogy mivel készülök nektek, azt hamarosan megtudhatjátok a déltől egyik tartó Best of órában. Aztán szó lesz arról is, hogy vannak olyan sztárok, akik először mondjuk egy valóságshowban vagy realityben tűntek fel. Erről is beszélünk, mert nekem mondjuk például meglepetés volt egy-két ilyen énekesnő, úgyhogy erről is lesz szó. Aztán hozok nektek egy kis ízelítőt a vasárnapi Fezen fesztiválról, mert hogy úgy néz ki, hogy elnézek rá, és majd hozok nektek egy-két olyan videót, ami szokásosan egy ilyen kis videós tudósítás lesz tőlem, és még szó lesz a Paparocs koncertről is, ami június 9-én került megrendezésre a Budapest Parkban, úgyhogy ezek lesznek ebben az órában. Most viszont megyünk tovább a jó zenékkel. Dr. Béres és Verép Tamás fog szólni az Ugye nem bántad meg 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

Sompot azt szólt a Temperature 2006-ból. Én ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az én kedvenc slágereim, és nagyon nehezen találtam ki, hogy mi legyen az, amit ebben az órában hozok nektek, és mivel nincs az a vad meleg a mai napon, én úgy gondoltam, hogy nyári slágereket hozok, amivel felforrósítjuk itt a Paks FM stúdióját, és olyan előadókkal készülök még nektek, mint Shakira, Harry Styles, Luis Fonsi, Well Hello, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont menjünk tovább, Eva Max-el, tőle pedig szóljon a Loving Myself 2025-ből.

Tamásától szólt a TikTok 2009-ből. Azt tudtátok, hogy az énekesnő a The Simple Life című realityben tűnt fel, amelyben Paris Hilton és Nicole Richie különféle szokatlan helyzetekben próbált helytállni? Mert én egyáltalán nem, és én nem is tudtam, hogy ő honnan keveredett igazából elő így a zeneiparba, és az egyik ilyen epizódban a családjával szerepelt, ugyanis a két híresség az édesanyjának próbált randi partnert szerezni. Kesán saját bevallása szerint azért választották ki őket, mert ők voltak Nashville egyik legkülöncebb családja. A másik ilyen, akiről nem tudtam, hogy hogy tűnt fel, mert ott Nicki Minaj volt az ilyen legnagyobb rapper Choice abban az időszakban, és ez csak megjelent Cardi B, aki 2010-ben

Skrillex és a Slap Soul, tőlük pedig a Hullik 2021-ből. Én ugye tudjátok, nagyon szeretem By Alexet, és már nagyon rég voltam koncertjén, és alig várom már, hogy eljussak. Egy ilyen hirtelen felindulásból megvettük a barátnőmmel a Plázsra a jegyet júliusra, de most lehetőség adódott vasárnap elmenni a Fezen Fesztiválra is, és egy hatalmasat bulizni a By Alex koncerten. Egyébként azon a napon még lesz Elefánt, amit szeretünk, Blaha Louisiana és Jude Law is, úgyhogy azt gondolom, hogy megpróbálunk elmenni és egy kicsit kiengedni a gőzt és partizni egyet By Alex a legjobb slágereire. Fezenen találkozunk, hogyha esetleg jönnétek ti és bulizzatok velünk és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et, mert hogy megyünk tovább most Jude Law-val, Azariával, tőlük pedig Szóljon a Várnék 2022-ből.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi Top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opel Light dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Paks FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

Prince és Papa Roach szólt, tőlük pedig a Kor 2021-ből. Na hát, ezen a 2026-os évben azt gondolom, hogy rengeteg koncert és sztár fellépő látogat el, és látogat majd el hozzánk. Most múlt időben beszélek, mert hogy június 9-én itt volt nálunk Papa Roach is a Budapest Parkban a Rise of the Roach turné keretein belül. A koncert beszámolók alapján a zenekar továbbra is nagyon energikus, élő produkciót nyújt, különösen Jacobi Shaddix frontember színpadi jelenlétét emelik ki rendszeresen. A Budapest Parkos fellépés több helyen a zenekar eddig legnagyobb Magyarország önálló koncertjeként harangozták be, és így is volt. Egyébként én rengeteg videót és felvételt láttam az eseményről, mert sok ismerősöm, barátom jelen volt ezen a koncerten, és úgy láttam, hogy mindenki nagyon élvezi, és egy nagy-nagy koncertet, egy rock koncertet kapott a magyar közösség Papa Roachtól. Most viszont megyünk tovább Sonny Fodrával, tőle pedig szóljon a Think About Us 2025-ből.

0: Ed Sheerantől szólt az Eyes Closed 2023-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert Gabi hírei után jövök vissza hozzátok, és déltől egyik hozom a kedvenc nyári slágereimet itt a Paks FM-en.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes, el fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerült a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxus villát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
8: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. Három ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-ig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
7: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
8: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy a hát ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
7: A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pince Egyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Evez lát a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval, ezzel a mottóval várt a vízi nyílt napra az Atomerőmű Sport Egyesület a csónakházhoz érkezőket. A vállalkozók kedvűek átevezhettek a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon egzatlon jellegű akadálypálya, társasjáték és ugrálóvár egész nap elérhető volt. Tóth Márton főszervező arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízi élet, a dunai vízisport népszerűsítése volt a céljuk.
9: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy nyílt napot, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a csónakházhoz. Nagyon örülünk annak, most több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek. Én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként legyűrni.
7: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először szállt vízre kenuval vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
10: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is és a gyerekeknek is. A legkisebb 8 éves, ő izgult szintén, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Vivitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en.
0: 12 óra 5 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez, én ebben az órában pedig szállítom nektek a jobbnál jobb nyári slágereket. Igaz, nincs ma az a forróság, de ez nem szegi kedvünket, mert én elhozom nektek az igazi nyári életérzést. Jöjjön is most a Well Hello-tól a Prosecco 2025-ből.
1: Best of kedvencek Vivitől, déltől egyig. A keverőpultnál Takács Nagy Vivi.

Tomi és Vámár közöse szólt a Valencia 2024-ből, és ennek az évnek talán az egyik legnagyobb kedvenc nyári slágere, nem csak nekem, de a kisfiamnak is ez volt, és valószínűleg nekem is emiatt lett elég fontos ez a dal, mert hogy nem nagyon tudott még akkor beszélni, de ez volt az, amit mindig nagyon szeretett volna. Tehát ahogy beültünk a kocsiba, onnantól kezdve, ameddig ki nem szálltunk, csak ez pörgött, és ugye nem tudta kimondani, hogy Valencia, mindig csak annyit mondott, hogy zene. Úgyhogy amikor elindult a zene, akkor mi hatalmasokat bulisztunk a kocsiban, és így mentünk a strandra, a kisfiammal, valamint a barátnőmmel és a kislányával, és mindig remekül éreztük magunkat, és ez mindig megadta azt a hangulatot, ami igazán egy ilyen nyári sláger hozhat nekünk. A következő előadó pedig Jason Derulo lesz. Úgy voltam vele, hogy az ő számai nekem mindig a nyári slágereket hozzák el, és ugyebár tegnap, június 10-én volt a Budapest Parkban egy koncertje, a The Last Dance World Tour részeként, és olvastam róla, valamint rengeteg videót is megtekintettem ismerősöktől, és tényleg jó barátoktól a közösségi médiában, és elképesztő egyébként a Jason Derulónak az energiája, az a lendülete, amit ő a színpadon hoz a tánc koreográfiájával is, úgyhogy sajnálom, hogy lemaradtam, de úgy vagyok vele, hogy biztos, hogy jön még, és ami késik, nem múlik, el fogok jutni egy Jason Derulo koncertre, úgyhogy most szóljon tőle, és Nicki Minajtól a Swalla 2017-ből.

hát persze, hogy nem maradhat ki a listából Luis Fonsi és Daddy Yankee sem, mert hogy a Despacito a 2017-es évnek a nagy-nagy nyári slágere volt, én azt gondolom, mindenhol ez szólt. Tényleg egészen elképesztő volt, hogy milyen hallgatottsága volt ennek a dalnak akkoriban is, mert tényleg egyik napról a másikra robbant be és uralta az összes zenei lista élét. Na, de nem is ez a lényeg, én mindig jót nevetek ezen, mert hogy voltak ugye olyan esték, akár Budapest Parkban, vagy egy-egy olyan szórakozó helyen, ahol csináltak egy olyan track listát, ahol csak Luis Fonsi Despacitója szólt az elejétől a végéig a bulinak, és én annyira szeretem ezt a dalt egyébként, hogy szerintem simán tudtam volna rá az elejétől a végéig bulizni, mert hogy én akkor is nagyon szerettem, akkor is szerettem, amikor már mindenki utálta, mert tényleg a csapból is ez folyt, de szerintem kétségkívül a 2017-es év a legjobb nyári slágere volt a Despacito, úgyhogy ezért is hoztam el nektek, remélem ti is jót buliztatok rá. Most viszont megyünk tovább a The Black Eyed Peas-szel és J Balvin-nal, tőlük pedig szóljon a ritmó, ami a 2020-as Bad Boys 3 Mindörökké Rossz Fiúk című filmnek volt a betétdala. Úgyhogy most jöjjön ez, szóljon a ritmó.

0: zsendírta Szólt a King 2015-ből, nekem ez elhozza a 2017-es év nyári fesztivál hangulatát, úgyhogy remélem nektek is tetszett, én ezzel a dallal zárom a Best of órát, nagyon köszi, hogy velem tartottatok, maradjatok velünk a továbbiakban is, mert hogy Gabi hírei után jövök vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Best of kedvencek órája Vivitől. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől 1-ig.

0: folytatjuk a Pax FM slágereivel. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 11-én csütörtökön 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Elkészül a Kereszt utca alján a parkoló idén Pakson. Közönség találkozót szerveznek a Györkönyi Pincehegyi cimborák. Falunap lesz Tengelicen. Jönnek is a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
2: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. Három ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
2: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy a hát ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy TUP pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
0: Paks FM hírek.
1: A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pincehegyi cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán. Jubileumot ünnepeltek Madocsán. 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes. Ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybeli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő volt. A programsorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptánc együttes műsorát láthatták. Vendégként a kalocsai és a bogyiszlói néptánc együttes is fellépett, este a Csurgó zenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a programsorozat végén elégedetten nyilatkozott rádiónknak, hisz a fiatalok is szép számmal táncolnak a helyi együttesben és viszik tovább a hagyományokat.
3: Van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és bántanít az egyik orvopedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes pozíciót is betöltés, ő néptáncos is volt, korábban is és most is oszlopos tagja a Marosai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabad ide terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, és az nem kevés. Már csak valahogy azt kell a tudatot beléjük tenni, hogy marocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudat, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni.
1: színes programokkal várják az érdeklődőket a Tengelici Sporttelepen megrendezett falunapon június 13-án szombaton. A rendezvény 10 órakor polgármesteri köszöntővel és főzőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán ugrálóvár, arcfestés és rodeóbika is szórakoztatja a látogatókat. A kulturális programok között Rudolf Csilla fotókiállításának megnyitója a Fantázia.zenés műsora, az Utánam srácok koncertje, a Holló együttes interaktív gyermekműsora és habparti is szerepel. Az esti programot a Kerozin koncertje, majd DJ Pajero diszkója zárja. Vidám családi programokkal várják az érdeklődőket Medinán június 13-án szombaton a nyárköszöntő rendezvényen. A programok 14 órakor kezdődnek arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral, Bubble House-szal, pónilovaglással, kézműves foglalkozással és medivonattal. Fél öttől gólyalábas előadás szórakoztatja a közönséget, majd fél hattól habparti zárja a programok sorát. A helyszínen büfé üzemel, ahol többek között palacsinta, burgonya, chips, limonádé és csavart fagylalt is kapható lesz.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Evezd át a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval, ezzel a mottóval várt a vízi nyílt napra az Atomerőmű Sportegyesület a csónakházhoz érkezőket. A vállalkozók kedvűek átevezhettek a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon exatlon jellegű akadálypálya, társasjáték és ugrálóvár egész nap elérhető volt. Tóth Márton főszervező arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízi élet, a dunai vízi sport népszerűsítése volt a céljuk.
4: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy nyílt napot, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a csónakházhoz. Nagyon örülünk annak, most több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek. Én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként legyűrni.
1: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először szállt vízre kenuval vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
5: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is és a gyerekeknek is. A legkisebb 8 éves, ő izgult szintén, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: 13 óra 7 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy egy órán keresztül hozom nektek a Paks FM legjobb slágereit, valamint meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Azt is megtudhatjuk majd a későbbiekben, hogy milyen időre számíthatunk a holnapi napon, azaz pénteken az időkép előrejelzése szerint. És hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy játékban vagyunk, de már csak a mai napon, mert hogy a Paks FM Facebook oldalán található játékposztnál várjuk kommentekben a legszebb virágokat, virágos kerteket, amik minden nap bearanyozzák a napjaitokat. Csodás fotókat kaptunk, nagyon köszönjük innen is még egyszer, és érdemes játszani, mert hogy értékes csoki különlegességeket lehet tőlünk nyerni, úgyhogy játékra fel, de most szóljon Rihanna és Calvin Harris, tőlük pedig a We Found Love 2011-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Június 12-én a Dunaparti rendezvényhajón fellép a Budapest R&R Band. Egy jó kis koncert lesz 8 órakor, a rendezvény pedig ingyenes. Június 12-én Simontornyán mozgás éjszakája lesz 18 és 24 óra között. Lesz túra, kerékpár, futás, néptánc, asztali tenisz, fitness, kispályás foci, jóga, aerobik és még sok más, úgyhogy mindenképp menjetek el a Simontornya vár terére és mozogjatok együtt az esti fényekben, a rendezvény pedig ingyenes. Június 12-én Csúszda Avató családi retro pikniket szerveztek, zenél DJ Pajero, buborékgépek lesznek, csoki ágyú, valamint Dom Panda retro rajzfilm slágereket fog játszani 17 és 21 óra között, úgyhogy menjetek és érezzétek jól magatokat, kicsik és nagyok egyaránt. Június 13-án Kórusok éjszakája Szekszárdon címmel hallhattok koncertet a Művészetek házában 18 órakor. Június 12-én és 13-án 4. jótékonysági kamionos találkozó lesz Etesi Anett 3. műtétjére és terápiájára az Öcsényi repülőtéren. Mindkét nap rengeteg programmal vár bennünket ez a jó kis esemény. 14 év alattiaknak és öcsényieknek ingyenes, erre szeretném felhívni a figyelmeteket. Lesz például Kozsó koncert, Zanzibár koncert, Bing Nyuszi retro buli és még sok más, szóval mindenképp menjetek és tegyetek ezért a jó ügyért. Június 13-án Apostol koncert lesz, Nem tudunk élni nélkületek címmel a Babits Mihály Kulturális Központban 18 órakor. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz pénteken az időkép előrejelzése szerint. Az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz többfelé felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol pedig erős. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Ettől függetlenül vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok.

Shakirától szólt a Die Die, ami ugyebár a foci VB-nek a hivatalos dala, és hát ma június 11-én megkezdődik a VB, ahol Mexikó és Dél-Afrika nyitja meg a mérkőzéssel a világbajnokságot, valamint Dél-Korea és Csehország fog összecsapni, úgyhogy aki nem akar lemaradni, az mindenképp szegezze a szemeit a tévé képernyői elé. Most viszont megyünk tovább Michael Jacksonnal és Justin Timberlake-kel, tőlük pedig Sayonara Love Never Felt So Good 2014-ből.

13 óra 56 perc van, és Berecki Zoli szól, tőle pedig a Rádió 2014-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok a mai napon is. Legközelebb jövő hét hétfőn fogunk találkozni a szokásos időben 9:30-kor. Most pedig átadom a stúdiót Ábinak, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza jó zenéket. Én Takásnai Vivi voltam, csodás napot és csodás hétvégét nektek, sziasztok!

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Rablóból elég lehet 40, de a Paks FM slágereiből több kell, legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi Top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opel Light dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Paks FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szia Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte, Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a 7-tagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a 2. körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
6: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatásra. támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
5: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
6: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy a hát ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy TUP pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Nagyon szép délután kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Strasser Ábner, egészen 6 óráig én hozom a jó zenéket és egy-két érdekességet is. Ilyenek lesznek például a következő 4 órában, hogy 33 éve mutatták be a Jurassic Parkot, ami a mai napig egy ikonikus film a filmiparban. Továbbá hozok információkat a ma kezdődő VB-ről, és ha nyár, akkor nyaralás, így a jó időről is beszélünk majd egy kicsit. Kezdésnek pedig szóljon Olivia Dean-től a So Easy.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Budaki Etertől szólt a Teenage Runaway. Június 11-e Barnabás napja van, ami régen nem csak egy névnap volt, hanem fontos tájékozódási pont a gazdálkodók számára. De fontos, hogy ma már ünnepeljük a névnapot is. Boldog névnapot a Barnabásoknak! A népi hagyomány szerint a Barnabás nap környéki időjárásból próbáltak következtetni a várható termésre. Több vidéken úgy tartották, hogy ha ilyenkor sok az eső, akkor jó szín a termés várható, ha pedig tartós a szárazság, az már aggodalomra adott okot a nyári munkák előtt. Számunkra az éjszaka folyamán volt egy kis esőzés, a nap folyamán nem igazán, az ég ugyan kicsit borultas, de eső még nem esett a nap folyamán, sem a délután folyamán. Gazdasági szempontból ez azért volt fontos, mert a mezőgazdasági évszakokon át gyakorlatilag az időjárásra épült, de hát ez ma is így van, nem volt műholdas előrejelzés, internet vagy meteorológiai szolgálat, így a gazdák a természet jeleit figyelték. Egy-egy ilyen nap megfigyelése akár a következő hónapok munkáját is befolyásolhatta. Ebben én látok igazságot, hiszen ma már felmehetünk és megnézhetjük, hogy akár hetekre előre milyen időjárás mondanak, mennyi csapadékkal. Ez nem mindig jön be ugyan, hiába van nekünk meteorológiai szolgálatunk ma már. Minden esetre figyeljük, hogy ma Barnabás napon mennyi eső és csapadék lesz, hát ha tudunk következtetni, ahogy régen tették a termelők. Folytatásban pedig szóljon Dr. Béres és Verév Tamás közösen, hozzám tartozó.

Jonas Blue-tól szólt a Fast Car 2016-ból, ma pedig 2026. június 11-e van, és 33 évvel ezelőtt egy filmtörténeti pillanat volt, mikor is bemutatták 1993. június 11-én, vagyis pontosan 33 évvel ezelőtt a Jurassic Park című filmet, amely örökre megváltoztatta a mozizást. Steven Spielberg alkotása nem csak kasszasiker lett, hanem technológiai forradalmat is okozott Hollywoodban. A film előtt legtöbben elképzelhetetlennek tartották, hogy számítógéppel ilyen életű lényeket lehessen létrehozni. A Jurassic Park azonban bebizonyította, hogy a dinoszauruszok újra életre kelhetnek, legalábbis a mozivásznon. Érdekes, hogy a filmben összesen alig néhány percet láthatók dinoszauruszok teljes valójukban, mégis mindenki úgy emlékszik rá, mintha végig a T-Rex és a velociraptorok uralták volna a vásznat. Ez Spielberg zsenialitását dicséri. A feszültséget sokszor inkább a várakozás és a hangok teremtették meg. A legendás T-Rex jelenet forgatásánál például a robot dinoszaurusz annyira valósághű volt, hogy a stáb tagjai néha akkor is megijedtek tőle, amikor éppen nem forgott a kamera. A film akkora siker lett, hogy rengeteg mai dinoszaurusz kutató vallotta be, gyerekként a Jurassic Park miatt kezdett érdeklődni az őslények iránt. És valljuk be, 33 év ide vagy oda, ha ma este valahol felcsendül a film ikonikus zenéje, sokunknak azonnal megjelenik maga előtt a hatalmas kapu, a dzsungel és persze a bizonyos T-Rex. Én most nem a Jurassic Park főcímdalát fogom lejátszani, de nem sokára itt lesz velünk Sabrina Carpenter, és elhozza nekünk a Man Childot 2025-ből.

0: Folytatjuk a Pax FM slágereivel.
1: Pax FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk pax2.hu.
4: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok.

Tom Greenen zárja a 2 órát, a következő órát pedig a Light említse meg. A Lighter a svéd énekes és producer A7S, a francia DJ Icon David Guetta és a nigériai Afrobeat sztár Wizkid közös elektronikus zenei száma. Egy érzelmes, mégis ritmusos dance himnusz, amely a trópusi house, az afro house és a deep house elemeit ötvözi. Ők jönnek a 3 órás hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
5: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
4: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
5: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
4: színes programokkal várják az érdeklődőket a Tengelici Sporttelepen megrendezett falunapon június 13-án szombaton. A rendezvény 10 órakor polgármesteri köszöntővel és főzőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán ugrálóvár, arcfestés és rodeóbika is szórakoztatja a látogatókat. A kulturális programok között Rudolf Csilla fotókiállításának megnyitója a Fantázia.zenés műsora, az Utánam srácok koncertje, a Holló együttes interaktív gyermekműsora és habparti is szerepel. Az esti programot a Kerozin koncertje, majd DJ Pajero diszkója zárja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 15 óra 5 perc van, ez a paksfm. Megyünk tovább a jó zenékkel, ahogy ígértem, itt leszelünk a Lighter, David Guetta, Wizkid és A7S-től kezdésnek, aztán megnézzük, hogy milyen program lehetőségeink vannak és lesznek az elkövetkezendő napjainkba, illetve ma kezdődik a foci VB, szóval szót kell ejtenünk a VB-ről is, hiszen a világ most focilázban fog élni, hiszen a világbajnokságot csak 4 évente rendezik meg, mindig megvan a varázsa. Most szóljon a Lighter!
0: És most! Egy újabb óra!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 11-én Pakson 18 órától a Csengédénes Kulturális Központban felolvasó színházat tartanak. Június 12-én pénteken koncert lesz Pakson, Budapest R&R Band érkezik 20 órától a Paksi Dunaparti rendezvényhajón. A rendezvény ingyenes. Június 12-én pénteken Simon tornyán a mozgás éjszakáját rendezik meg 18 órától egészen éjfélig. A Simon tornya vártéren lesz a helyszín, a rendezvény ingyenes. Pakson június 12-én pénteken csúszdaavatót tartanak, lesznek buborékgépek, csoki ágyú, zene és még rajzfilm slágereket is hallhatunk 17 órától 21 óráig. Június 13-án szombaton Szekszárdon lesz koncert a kórusok éjszakáján. Június 12 és 13-án koncert lesz Őcsényen, ahol Harmad Gabi kolléganőnk lesz a konferanc. Fellép többek között Kozsó, a Zanzibár és még sokan másak, lesz retro buli is. Június 13-án szombaton Szekszárdon is koncert lesz. Apostol, nem tudunk élni nélkületek, június 13-án 18 órától a Babics Mihály Kulturális Központban. Június 14-én vasárnap színház lesz Bölcskén, tripla tréfa, a Rákóczi Filmszínház a helyszín. Szekszárdon június 14-én vasárnap 16 órától rendezik meg a Molnár Ferenc regő zongora hangversenyt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

nektek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a

Jax Jones, Too Late in the World Center, Soul to Breathe 2018-ból, ma pedig térjünk rá a ma rajtoló foci VB-re, amit is Mexikó és Dél-Amerika játszik le. Este 21 órai kezdettel a mi időzónánk szerint, hiszen Amerikában rendezik meg egész pontosan Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó ad otthont idén a futballvilágbajnokságnak. Így Mexikót érte a megtiszteltetés, hogy ők rendezőként nem is kellett, hogy selejtezzenek a VB-re, bár az esetükben amúgy sem szokott problémát jelenteni. A VB-k történetében mindössze háromszor fordult elő, hogy Mexikó csapata nem tudta magát kvalifikálni, vagyis gyakorlatilag állandó szereplője a tornának, hiszen immár a 23. tornát rendezik meg, és ez nem az a torna, amit évente vagy két évente rendeznek meg, ezt összesen csak 4 évente rendezik meg. Mexikó legjobb eredménye a negyeddöntő, amit kétszer sikerült elérnie. A 4 évvel ezelőtti VB-n Katarban a csoport jelentette a végállomást, azt megelőzően viszont sorozatban 7 alkalommal jutott el az egyenes kieséses szakaszig. Mivel most saját közönség előtt játszott, ezért a szurkolók részéről óriási a várakozás a válogatott irányába. Az még érdekes lesz a számunkra, hogy mivel ilyen messze játsszák a mérkőzéseket, egész későn vagy egészen hajnalra nyúlóak lesznek a meccsek, így nehéz lesz követni élőben. A legkorábbi meccsek, hogyha elkezdődnek, akkor este 6 órakor kezdődnek, de lesz olyan mérkőzés, amit hajnali 6-kor vagy hajnali 3-4 órakor játszanak, hiszen, ahogy említettem, nem a mi kontinensünkön játszák ezt a világjátékot jelenleg, de mi így is tudjuk követni, összegzés mindig van, vagy ha nagyon elfogult fanatikusak vagyunk, akkor nézhetjük egész éjszaka is. Ki mit preferál, biztos lesznek azok a híresebb, nagyobb csapatok, mondjuk a franciákat, argentinokat, portugálokat vagy éppen a brazilokat, akiket mindannyian szeretünk nézni, és talán még az is megírja, hogy hajnali 2-ig fennmaradjunk, vagy éppen felkeljünk és megnézzük azt a 90 perces játékidőnyi meccset. VB-ről most ennyi, Nico Santos nem sokára jön és elhozza nekünk a Ray of Light.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
4: Jobb. Sokkal jobb.
0: Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecs és Apostak között, a 72-es és a 77-es kilométer között Baján, a 159-es és a 162-es kilométernél útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarhatja a forgalmat. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. Környékünkön az Útinform nem számol be balesetről, mindenki vezessen óvatosan és jó utat hazafelé.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jön Regan Lily és Chris Willis Blue Heart. A Blue Heart a népszerű magyar lemezlomos Regan Lily 2025. decemberében megjelent slágere, amelyet a világhírű amerikai énekessel Chris Willis-szel közösen készített. A dal hatalmas mérföldkő a DJ karrierében és a hazai rádiók egyik legtöbbet játszott Dance Lab House felvétele. Így nem tehetjük meg, hogy nem játsszuk mi is ezt a remek slágert. A 4 órás hírek után Regan Lily és Chris Willis hozza nekünk a Blue Heartot.
0: Mindjárt folytatjuk!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
4: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
5: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
4: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
6: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt 2 új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte: Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a 7 tagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pince Egyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán. Vidám családi programokkal várják az érdeklődőket Medinán június 13-án szombaton a nyárköszöntő rendezvényen. A programok 14 órakor kezdődnek arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral, Bubble House-szal, póni lovaglással, kézműves foglalkozással és medivonattal. 5:30-tól gólyalábas előadás szórakoztatja a közönséget, majd 17:30-tól habparti zárja a programok sorát. A helyszínen büfé üzemel, ahol többek között palacsinta, burgonya, chips, limonádé és csavart fagylalt is kapható lesz.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Evezd át a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval, ezzel a mottóval várt a vízi nyílt napra az Atomerőmű Sportegyesület a csónakházhoz érkezőket. A vállalkozók kedvűek átevezhettek a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon egzatlon jellegű akadálypálya, társasjáték és ugrálóvár egész nap elérhető volt. Tóth Márton főszervező arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízi élet, a dunai vízi sport népszerűsítése volt a céljuk.
8: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy ilyet napot, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a csónakházhoz. Nagyon örülünk annak, most több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek. Én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként legyűrni.
7: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először szállt vízre kenuval vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
9: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is, és a gyerekeknek is. A legkisebb 8 éves, ő izgult szintén, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most
10: 16 óra 5 perc van, ez azt jelenti, hogy a munka nagy része és az iskola is befejeződött. Mindenkinek jó utat hazafelé és kitartást a főutcán. Mivel nyári, nem sokára megnézzük, hogy mennyi fesztivál lehetőségünk van, így már nyár elején is és a folytatásban, illetve hogyha egy kicsit pihenni szeretnénk vagy fürdeni, még ha az idő ma nem is úgy áll, hol tudunk egy kicsit csobbanni és hány fokosak azok a bizonyos tavak, folyók vagy tengerek. Továbbá az is kiderült, hogy rekordhosszúságú lesz az idén megjelenő Pókember film. Most szóljon az ígért zene Regan Lilly-től és Chris Willis-től a Blue Heart.
2: És most egy újabb óra.

New Level Empire valami legyen 2026-ból, és én azt mondom, hogy ha nyár, hiszen június 11-e van, akkor fesztiválok. Én most megkerestem az összes fesztivált, amit idén nyáron szerveznek Magyarországon, és egészen pontosan csak júniusra találtam 26 darab fesztivált, ami június 5-én kezdődött például a Dürer kertben a Tilos Maraton 2026-os fesztiválja, de júliusban is nagyon sok fesztiválunk lesz, hogy egy párat mondjak, az EFOT Fesztivál, a Campus Fesztivál és az Ozora Fesztivál is júliusban kezdődik. Augusztusban sem cseng le, de ott már kevesebb lesz, csak 14 fesztivált számolok, és a Csakot tehetjük zárójelbe, hiszen az sem kevés. Itt lesz például a Sziget Fesztivál, a Strand Fesztivál és a Szegedi Ifjúsági Napok is. Én magam meglepődtem, hogy ennyi fesztivál és ennyi lehetőség közül lehet választani. Ízlések szerint és lokáció szerint is lehet választani. Mindenkinek ajánlom, hogy kapcsolódjon ki barátokkal, családdal, vagy ahogy csak szeretne, akár egyedül egy-egy napra, koncertekre. Mi most megyünk tovább, jön Élok és Beberexa, Deep in Your Love.

Nona Tiltől szólt a Voodoo 2024-ből, most pedig nézzük meg, hogyha egy kicsit strandolni szeretnénk, még a kicsit borultabb idő ellenére is, akkor milyen hőmérsékletekre számíthatunk a mai nappal? Például a Dunán. Dunaújvárosnál 22 fokot mértek a vízhőmérsékletének, Bajánál 23-at, Mohácson pedig a legmelegebbet, 24-et, a Tiszaszolnoknál 24 fokos kellően meleg, a Rába 20 fokos Körmennél, a Dráva pedig 22 Barcsnál, a Balaton Siófoknál 21 fok, a Velencei tó csak 20 fokot mutat Agárdnál. Hogy egy kicsit nemzetközi vizekre evezzünk, a Balti tenger 16 fokos Danxnál, az Adriai tenger, ami talán hozzánk a legközelebb áll, hiszen Horvátország az nagyon kedvelt desztináció a magyarok körében. Hogy északot mondjak, Pulán 22 fokos az Adria, Splitnél 22, Dubrovniknál pedig már 24 fokot is mérnek. A földközi tengerre evezve Malagánál 20 fokos, Valenciánál 23 fokos a vízhőmérséklete, Barcelonánál pedig 21, Athénnél 23, és hogy kicsit délebre menjünk, Alexandriánál 24, Tunisnál szintén 24, és a legmelegebb továbbra is Törökországban, Antaliánál 25 fokot mérnek a földközi tengernél. A fekete tenger Burgasnál 21 fokos, a vörös tenger pedig rettentően meleg. Hugradánál 26 fokos a tenger hőmérséklete. Az Atlanti óceán sem hagyhatom ki, hiszen Gibraltárnál 18 fokos, Lisszabonnál 16, Portónál 14, de délen 19 fokos Fárónál. Lehet, hogy most nem gondolkozunk azon, hogy hány fokos a Duna, vagy éppen a Balaton, hiszen az időjárás nem igazi strandolós, de nem kétlem, hogy mindenki tervezi a nyaralást. Így ezek fontos adatok lehetnek. Most menjünk tovább Sonny Foderával és a Think About Us-szal.

Rita urától szólt a Let You Love Me. A nyáron pedig megjelenik az eddigi leghosszabb pókember film, ami azért is lesz érdekes, azon felül, hogy rekordhosszúságú lesz a mozifilm, mert egy új történetet kezd el azt követően, hogy a Nincs hazaútban hősünket Dr. Strange varázslata hatására elfelejtette a világ, mozgalmas lesz, tehát sok mindent kell helyrehozni benne, meg új gonosztevők is színre lépnek, tehát jó, hogy hosszú lesz. Már a legutóbbi pókkaland sem volt rövid, közel 2 óra és 28 perces játék idejével próbára tette azokat a mozizókat, akik igazán szeretnek mosdóba járni, vagy nehezen bírják ki nélküle, de a vadonatúj nap még inkább megedzi majd őket, mert ez 2 óra és 30 perce rúg majd. Így a rangsorban ez lesz a leghosszabb pókember film, 2 óra 30 perccel. A Pókember Nincs hazaút 2 óra 28 perces volt, amit 2021-ben jelenítettek meg. A Csodálatos Pókember 2 összesen 2 óra 22 perc volt, és a Pókverzumon át 2 óra 20 perc, és így egészen a Pókember irány a Pókverzum 2018-asa van a 11. helyen 1 óra 57 perccel, több mint fél órával volt rövidebb, mint a most megjelenő Vadonatúj nap. Zenére térjünk vissza, nem sokára jön Charlie Ray Jepsen és Mo.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Uraki Etertől szólt a Say My Name, a következő urát pedig Bonnie M és Rehab közös együttműködéséből kezdjük meg a Sunny-val. Sunny című Modern Dance EDM feldolgozás 2025. június 20-án lassan egy éve jelent meg a Signature Sony Music gondozásában. A dal legendás diszkó csapat megalakulásának 50. évfordulójára készült, és a klasszikus 1976-os Bonnie M. slágert ülteti át pörgős modern elektronikus zeneköntösbe a klubok és fesztiválok számára. Így az 5 órás hírek után Bonnie M. és Rehab feldolgozásában a Sunny fog szólni.
1: Hamarabb visszatérünk, mint hogy végeznél a sorban állással a kasszánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
4: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
3: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
4: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
3: Színes programokkal várják az érdeklődőket a Tengelici Sporttelepen megrendezett falunapon június 13-án szombaton. A rendezvény 10 órakor polgármesteri köszöntővel és főzőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán ugrálóvár, arcfestés és rodeóbika is szórakoztatja a látogatókat. A kulturális programok között Rudolf Csilla fotókiállításának megnyitója a Fantázia.zenés műsora, az Utánam srácok koncertje, a Holló együttes interaktív gyermekműsora és Happarty is szerepel. Az esti programot a Kerozin koncertje, majd DJ Pajero diszkója zárja.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
0: 17:04 van, ez a Paks FM, a csütörtöki munkanapnak is már vége van. Így hangolódhatunk lassan a hétvégére, hiszen holnap már péntek. Nem sokára pedig megnézzük, hogy milyen időjárás is vár bennünket a pénteki nap folyamán, illetve még a sportra visszatérünk, hiszen a kosárlabda legmagasabb ligájában, az NBA-ben nagy fordítás történt ma hajnalban. Zenében pedig jöjjön Bonnie M-től és Rehab-től a Sunny.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Jelenleg 19,5 fokot mérek itt a stúdiónál, pénteken pedig az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély. Az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Na azt ismered, hogy kérdezi az egyszerű szerzetes az M-mestert. Mondd, mire

Ariana Grande-tól szólt a Thank You Next. Most focilázban fog égni a világ, talán már abba is ég, hiszen a ma esti kezdődő foci VB minden szemet el fog vinni, de azt se szabad elfelejteni, hogy már nagyban zajlik az NBA döntő. A San Antonio Spurs a New York Knicks ellen játszik, és ma hajnalban a New York Knicks 29 pontos hátrányt ledolgozva 107-106-ra legyőzte a vendég San Antonio Spurs az NBA döntőnek negyedik meccsén. Ezzel 3-1-re vezet a párharcban. A New Yorki együttes ezzel a finálék történetének legnagyobb fordítását mutatta be. Az eddigi rekordot a Celtics Los Angeles Lakers elleni 2008-as talpra állása jelentette. A bostoniak akkor 24 pontos különbséget eltüntetve nyertek. A győztes kosarat a 33 pontig jutó Uji Anubonyi szerezte 1,2 másodperc az összecsapás vége előtt, a Knicks pedig már csak egyetlen sikere van, hogy 1973 után ismét bajnoki címet szerezzen. Zenében nem sokára jön Zedd és Katy Perry közöse a 365.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Bemutatjuk neked a

The Weeknd, Dancing in the Flames zárja a délután 5 óránkat, így el is köszönök az elmúlt 4 óra műsorvezetője, Strasser Ábner volt a mikrofon mögött, holnap 9 órától hallhattok engem szintén. Mindenkinek további jó rádiózást és kellemes esti órákat, sziasztok!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt Európai Parlamenti Képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte, Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a 7-tagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Jubileumot ünnepeltek Madocsán. 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes. Ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybeli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő volt. A program sorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptánc együttes műsorát láthatták. Vendégként a kalocsai és a bogyiszlói néptánc együttes is fellépett, este a csurgó zenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a programsorozat végén elégedetten nyilatkozott rádiónknak, hisz a fiatalok is szép számmal táncolnak a helyi együttesben és viszik tovább a hagyományokat.
7: Van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és jó, bántanít az egyik orvopedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes pozíciót is betöltés, ő néptáncos is volt, korábban is és most is oszlopos tagja a Marosai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabadidej terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, és az nem kevés. Már csak valahogy azt kell a tudatot belejük tenni, hogy marocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudatok, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni.
6: A Bikali német nemzetiségi napon lépett fel a Pincehegyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: összeköt.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Nyakunkon a hétvégi Top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opelite dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Paks FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
2: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
2: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
1: Vidám családi programokkal várják az érdeklődőket Medinán június 13-án szombaton a nyárköszöntő rendezvényen. A programok 14 órakor kezdődnek arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral, Bubble House-szal, pónilovaglással, kézműves foglalkozással és medivonattal. Fél 5-től gólyalábas előadás szórakoztatja a közönséget, majd 17:30-tól happarti zárja a programok sorát. A helyszínen büfé üzemel, ahol többek között palacsinta, burgonya, chips, limonádé és csavart fagylalt is kapható lesz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Itt vagyok.
1: Ez a Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
3: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.

0: található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Néppárt Európai Parlamenti Képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt Európai Parlamenti Képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte, Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pincehegyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán.
0: És most... sporthírek a Paks FM-en.
1: Evezd át a túlpartra és frissülj fel egy limonádéval, ezzel a mottóval várta a vízi nyílt napra az Atomerőmű Sportegyesület a csónakházhoz érkezőket. A vállalkozók kedvűek átevezhettek a homokos túlpartra, ahol beach hangulat és frissítő strandfoci és strandröplabda várt mindenkit. A családbarát programon egzatlon jellegű akadálypálya, társasjáték és ugrálóvár egész nap elérhető volt. Tóth Márton főszervező arról is beszélt rádiónknak, hogy a vízi élet, a dunai vízi sport népszerűsítése volt a céljuk.
2: Azért gondoltuk arra, hogy csinálunk egy ilyen napot, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az embereket a Dunához, illetve a csónakházhoz. Nagyon örülünk annak, most több mint 300-an áteveztek, 300-an belekóstoltak a vízi életbe, bízunk benne, hogy aki belekóstolt, az már megismerkedett azzal, hogy egyébként ez egy jó dolog, és a gyerkőcöt azt nem fér majd leengedni kajakkenúzni, és egyébként bízom benne, hogy egy jó élményt szereztünk mindenkinek. Én úgy érzem, hogy van egyfajta félelem vagy viszolygás a Dunától, és pont ezt szeretnénk egyébként legyűrni.
1: Több százan kipróbálták az evezést a túlpartra, többségük először szállt vízre kenuval vagy éppen sárkányhajóval. László Dankovics Diana életében most evezett először.
3: Hát nagyon izgultam az elején, mert hogy még soha nem ültem ilyenben, de biztonságos, ezt elmondhatom, nagyon ügyes volt a segítőnk, nagyon nagy élmény volt nekünk is, felnőtteknek is és a gyerekeknek is. A legkisebb 8 éves, ő izgult szintén, de imádta, meg nagyon tetszett nekik a túlpart.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Itt van már velem a vonalban a Simon Tornyai önkormányzat munkatársa Boros Györgyi. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy nagyon izgalmas programról lesz most szó, mert hogy június 12-én egy úgynevezett Mozgás Éjszakája nevű programot szerveztek, és erről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy mi adta az ötletet arra, hogy ezt az estét megszervezzétek.
2: Hát most már néhány éve nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat arra, hogy különféle mozgásos programokat szervezen itt Simontornyán. Ugye tavaly már volt a Vártólvárig futás, idén ezt kibővítettük a Hegyháttúrával, és most ez már az idén a harmadik olyan programunk, amivel egy kicsit szeretnénk megmozgatni Simontornya lakosságát, és az Aktív Magyarország, valamint a Szabadidősport Esemény Szervezők Országos Szövetségének együttműködésével tudjuk ezt az eseményt, ezt a rendezvényt megszervezni.
1: És mi a tapasztalatotok? Ugye itt most több programot is említettél, ami a mozgásra próbálja rávenni a simontornyai embereket, meg ott a környékben élőket. Mi a tapasztalatotok? Fogékonyak rá, nyitottak? Egyre többen jönnek ezekre a programokra?
2: Én úgy látom, hogy igen, tehát most már országosan is elmondható, hogy egyre népszerűbbek a mindenféle természettel kapcsolatos sportok, a túrázás, a kerékpározás, a futás. Az a tapasztalat, hogy a tavalyi évben is már számosan megjelentek ezeken az eseményeken, és az idén is nagy az érdeklődés. Úgyhogy bízunk benne, hogy sokakat meg tudunk mozgatni.
1: Ez nagyon jó hír, és akkor nézzük is a programot. Mikor indul, mikor kezdődik, és hogyan fog kezdődni?
2: Hát 6 órakor indulunk egy bemelegítéssel, megmozgatjuk a tagjainkat, hogy aztán lendületesen tudjunk neki indulni a sportágaknak. És utána indulnak a futás, kerékpározás és túrázás sportágak, illetve minden különféle helyszínen indulnak a torna, aerobik, pingpong és néptánc sportágak.
1: Na, akkor vesézzük ki ezt részletesebben. Tehát ugye 4:45-kor indul majd túra és kerékpár túra is. Ennek például mekkora a távja és milyen útvonalon megy?
2: A természetjárásunk az egy 5 kilométeres vezetett túra lesz. A Szőlőhegy felé indulunk, és kicsit az estébe egy kellemes hangulatú sétán vesznek részt a résztvevők. A kerékpározás az pedig egy 15 kilométeres hosszú kerékpározás lesz. Pálfa felé fognak elmenni a bicikliseink, és egy nagy kört fognak tenni.
1: Jó, és akkor ide bárki jelentkezhet, vagy van valamilyen regisztrációs folyamat, és nem tudom én, 18 év felettinek kell lenni?
2: Bárki regisztrálhat, van egy központi regisztrációs felület, ez a mozgáséjszakája.hu, ahol névvel és e-mail címmel lehet regisztrálni, de akinek ez nem sikerülne, az is bátran jöhet, függetlenül kortól, nemtől és edzettségtől, hiszen ez nem egy verseny, hanem ezzel csak azt szeretnénk elérni, hogy minél többen mozogjanak és próbáljanak ki különböző sportágakat.
1: Ez fontos, amit most mondtál, mert ugye sokan ilyenkor azért nem mennek elindulni egy ilyen programra, mert hogy jaj, hát ha lemaradok, mi lesz, meg nem biztos, hogy bírom a tempót, de akkor ezek szerint ez egy ilyen kis könnyed séta, egy könnyed kerékpározás, szóval nem kell senkinek attól tartania, hogy versenybiciklizésre nem, vállalkozik. Oké.
2: Abszolút nem.
1: Szuper. Na, és akkor látok itt a programban, meg már említetted is, ugye, hogy több helyszínen zajlanak az események, és van többek között, ha jól tudom, néptánc is. Ezt például milyen keretek között fog zajlani?
2: Ezt úgy kell elképzelni, mint egy táncházas megmozdulást. A Vakbottyán általános iskola tornatermében lesz maga a helyszín, és ott két kedves kollégám fogja ezt a táncházat tartani, helyi népzenére fognak táncolni. Egy kicsit megismerkednek az alaplépésekkel, úgyhogy ide is tulajdonképpen iskolásokat, akár óvodásokat és az idősebb korosztályt is szeretettel várjuk.
1: Jó. És akkor mozgásfejlesztő is lesz még hozzá, ha jól tudom, óvodásoknak. Itt mire kell gondolni? Milyen jellegű program ez?
2: Így van. Hát egy gyógytornász fogja tartani ezt a mozgásfejlesztőt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy játékos akadálypálya lesz kiépítve a gyerekeknek, amin kipróbálhatják magukat, egy kicsit csúszhatnak, mászhatnak, ugrálhatnak, és ezzel fejlesztik tulajdonképpen a mozgásukat.
1: És akkor, ha jól tudom, akkor nem csak az óvodásokat fejlesztitek, illetve az óvodásoknak készültök ilyen kis fitness programmal, hanem az időseknek is.
2: Így van, így van. Itt az Őszikék Szociális Központtal együttműködve szeretnénk megmozgatni az idősebb korosztályt is egy senior fitness órával, illetve örömtánccal. Ez itt az Őszikék Központnak az udvarán kerül majd megrendezésre, tehát szabadtéri lesz, és bízunk benne, hogy minden idősek klubjának jeleztünk, és bízunk benne, hogy többen, sokan-sokan el fognak jönni, és egy kicsit élvezik ők is ezt a mozgást.
1: Igen, és akkor ez lesz az, ami viszont fél hétkor kezdődik, ugye fél hétkor a senior fitness, és igen, fél nyolckor pedig a senior örömtánc, igen, és ez az Őszikék udvarán, ahogy ezt említetted. Oké, és akkor emellett a kispályás foci is lesz, ezt látom, erre például kik regisztrálhatnak, vagy kik nevezhetnek?
2: Akár csapatok is nevezhetnek. Ez az egyetlen helyszín, ami nem a vár köré összpontosul, hanem ez a Simontornyai sporttelepen kerül megrendezésre a műfüves pályán, és itt a Simontornyai tornaklub bevonásával szeretnénk magát az eseményt lebonyolítani. Ők fogják koordinálni a csapatokat, és levezetni ezeket a meccseket.
1: Uh-huh. És akkor van egy érdekesség itt Ringaréka címmel, igen, ami 7 órakor kezdődik a vártéren. Ez mit akar?
2: Ez egy olyan mozgásforma, amiben a táncos elemek játsszák a főszerepet, tehát megmozgatjuk egy kicsit a csípőnket, és táncos elemekkel frissítjük fel a testünket. Igazából ez ennek a mozgásformának a lényege.
1: Értem. És akkor hát megyünk az éjszakába, mert hogy nem véletlen, hogy mozgás éjszakájának hívjátok ezt a rendezvényt, hiszen este 6 órakor kezdődik, és egészen éjfélig tart. És nézzük akkor azt, hogy a 8 óra után, illetve 8 órakor milyen program kezdődik, és 8 óra után milyen programok várhatóak.
2: Hát ugye kezdődik a jóga, ami egy nagyon hangulatos várudvaron kerül majd lebonyolításra. Nagyon sok szeretettel várjuk a jóga iránt érdeklődőket. Ugye a jóga nagyon-nagyon hasznos mozgásforma azoknak, akik rengeteg ülőmunkát végeznek, nagyjából mindenkinek. Úgyhogy szeretnénk, hogyha minél többen meglátogatnák ezt az órát. Ezt kétszer fog ugye az este folyamán majd megrendezésre kerülni, és hát a többi sportág is folyamatosan elérhető lesz még az este folyamán.
1: Uh-huh. Így például ugye aerobik, ha jól látom.
2: Így például az aerobik, igen, ott egy kicsit lendületesebben fogjuk megmozgatni magunkat.
1: Igen.
2: És,
1: de nem hát baj, mert utána viszont tök jó lesz újra jogázni. Tehát egy jogával kezdjük, utána aerobik, és utána megint jogázunk, igen. És akkor azért ne feledkezzünk meg a nyújtásról sem, és a levezetésről, igen, mert hogy ezt nagyon összeraktátok, ugye a bemelegítés, amit nagyon szoktak mondani szakemberek, és a nyújtás a sportolás végén, és hát így is van ez összerakva, hogy a kezdetnél ugye a bemelegítéssel indultok, aztán jönnek a különböző sportok, igen, és 23 órakor még van egy ilyen levezetés és nyújtás, és akkor 20-0 órakor végül is zár ez a Mozgás éjszakája nevű program.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba Molnár József, az egyes körzet önkormányzati képviselője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, Gabi, és üdvözlöm a Paks FM hallgatóit is egyben.
1: Hát ugye minden képviselőt most invitálunk a rádióba, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi újság a körzetben, mik azok az első fél évben, amik megvalósultak, beruházások, mik vannak tervben, és mik az aktualitások, és ennek kapcsán vagy most te is itt nálunk a stúdióban. Kezdjük a költségvetés elfogadásával, mert azt gondolom, hogy az nagyon sok mindent megalapoz, és akkor onnan fogunk majd szépen végigmenni azon, hogy mi az, ami megvalósult, és mi vár még ránk.
2: Igen, februárban elfogadta Paksváros a 2026-os költségvetését, és én gondosan figyeltem arra, hogy amit az előző években, az előző évben megterveztünk, azok a projektek valósuljanak meg, hiszen mindent gondosan meg kell tervezni, és utána pedig pénzt kell mellé párosítani, hogy megvalósuljanak a tervek. Nyilván célkeresztben vannak újabb tervek, de én azt gondolom, hogy azokat, amiket elterveztünk, azokat kell először befejezni. És akkor haladnék a KH-tól előre. Az áthúzódó programoknál az egyik nagyon fontos dolog volt, a repülős emlékműtől lefelé az Üstökös utcától a Hidegvölgy utcáig folyamatos problémát okoz már évtizedek óta a lezúduló sár, hiszen az Öreghegy tetején nem fogja meg semmi a lezúduló kukoricaszárat, sárlavinát, ami eltömíti a jelenleg kiépített csapadékvízelvezető rendszer, és itt hát hozzá kellett nyúlni, és a tervezés most már második éve folyik a tervezése. Én műszaki osztály vezetőjétől azt az információt kaptam, hogy idén ez a tervezés tehát meg fog valósulni, és jövőre a beruházás is elkezdődhet. Most csak így irányadólag ilyen 30 millió forintos keret volt a tervezésre, és ezt nyilván ezt fel is fogjuk használni, mert nagyon precízen meg kell tervezni ezt a csapadékelvezető rendszert. A probléma az, hogy amikor lezúdul ez a sár, akkor a Hidegvölgy utcai házak körülbelül 40 házat érint, a kerítésekre, a házakra ráhordja a vizet, és gyakorlatilag egy méteres víz folyik az úton, és utána, amikor ez a víz elmegy, akkor a rászáradt por lösz pedig a másik problémát okozza. Úgyhogy ezt mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy orvosolni kell, és a következő évben a kivitelezése ennek meg fog történni. A másik ilyen áthozott projekt a Hidegvölgy utcai játszótér, ami ismét csak mondhatom, hogy ilyen 10 évvel ezelőtt kezdődő projekt volt, és már az előző képviselők is foglalkoztak ezzel a témával. Most a tervezés lezárult, és ha minden jól megy, akkor nyár végén, ősszel megvalósulhat ez a beruházás. Itt egy hidat kellett megterveztetni, a területnek a tervét el kellett készíteni, és ez nem csak egy játszótér lesz, hanem ez egy közösségi tér lesz, ahol az idősek fedett padon ki tudnak ülni, tehát a nap nem érinti őket. Fásítani szeretnénk, tehát hogy zöld terület is bővüljön, és a gyerekeknek pedig játszó eszközöket helyezünk ki. Ez a projekt, ez 25 millió forint értékben fog, bruttó 25 millió forint értékben fog megvalósulni, és hát türelmet kérek az ott életben, rengeteg családos van, aki kisgyerekekkel vannak, és nehéz bejönni a városba, hogy autót kell használni. Nagyon érdemes, hogy ezt a játszótéret megépítsük ezen a téren, úgyhogy türelmet kérek, nyár végén, illetve őszre ez a játszótér meg fog valósulni. A harmadik ilyen nagyobb pont volt a közösségi csónakház tervezése, illetve építése. Jelenleg a közösségi csónakház elég rossz állapotban van. Ez is visszanyúlólag ilyen 10-15 éves problémát jelentett, és most úgy néz ki, hogy a terveket elfogadták, és hogyha minden jól megy, akkor ősszel ez a kivitelezés is megkezdődhet. Nagy öröm volt számomra is a top pluszos pályázatoknak a megérkezése Paksra. Itt az előző városvezetés készítette elő ezeket a projekteket. 2 ilyen top pluszos pályázat érinti az egyes körzetet. A Hidegvölgy utcai záportározó rekonstrukciója. Ez egy bruttó 347 millió forintos beruházás. Itt is ugye ez az egyes körzet egyébként egy ilyen csapadék vízelvezetésben elég problémás, hiszen a Hidegvölgy utcát is mondom, domboknak veszik körbe, és ugye a Rókus utca is, és több helyen ez a csapadékvezetés, elvezetés, ez problémát okoz, így hát ezek a beruházások, ezek indokoltak ebben a körzetben, tehát 347 millió forint értékű beruházás lesz ez. Minden top pályázat 2027 végéig kell, hogy befejeződjön, úgyhogy bízom benne, hogy ebben az évben ez is el fog indulni, vagy egy következő évben nyilván. A másik ilyen top pluszos beruházás a Bezerédi Általános Iskola udvarának felújítása. Itt a sportpálya egésze fog megújulni, illetve a főépület akadálymentesítése fog elkészülni, és az utcán van egy kis ház az iskolának a szélénél, ennek a felújítása fog majd még megtörténni ebben a pályázatban. Ez 670 millió forint értékű beruházás. Természetesen, ha a Bezerédi iskolában bármilyen fejlesztés van, szívemhez közeli, hiszen 10 éve dolgoztam az iskolában, és családi kötöttségem is van az iskolához, úgyhogy én nagyon örülök, hogyha ez a pályázat ez meg fog valósulni, úgyhogy hajrá, és valósuljon meg ez is. Gyakorlatilag a 26-os évi költségvetés tervében ezek voltak a fő irányvonalak. Emellett ugye minden képviselőnek van egy 5 millió forintos kerete. Én a tavalyi évben teljes mértékben kihasználtam ezt a keretet, nem maradt bent pénz. Itt nagyon figyeltem arra, hogy a lakossági megkereséseket próbáljam meg kiszolgálni, tehát nem az, hogy kihelyezek egy padot, vagy tehát ilyen általános sablonos dolgokat, hanem tényleg ami a lakosságot érintő dolog, és a tavalyi évben is nagyon sok minden meg tudott ebből valósulni. Most nem sorolnám föl, mert hosszú időt venne igénybe, de idei évben is már szép számmal kerestek meg. Ilyen például az Erkel Ferenc utcai játszótéren egy homokozót helyeztünk ki még tavaly, és egy napvitorlát kapott még pluszba, hogy a gyerekek tényleg naptól mentesen tudjanak játszani, hiszen tudjuk, hogy milyen UV-sugárzások vannak, úgyhogy jobb, hogyha a gyerekek fedett helyen vannak ilyenkor, illetve egy védett helyen. Ebben a ciklusban az 5 milliós keretből az Erkel Ferenc utcában van egy második világháborús emlékmű, amit ott az ott lakók gondoznak, és már nagyon rossz állapotban volt, megkerestek, hogy a szer szeretnék újítani. Nyilván mellé álltam az ügynek, és nagyon szépen megújult ez az emlékhely, és tényleg gondozzák, úgyhogy érdemes elmenni meglátogatni, tényleg nagyon szépen rendben van ez a terület. Tervem még ebből az 5 milliós keretből, a tavalyi évben körbejártam a körzetemet, és megnéztem, hogy hol nincs közvilágítás. És ugye valószínű, hogy a hírekből értesültetek arról, hogy az Öreghegy utca, Arany János utca, Munkási utcát hátsó összekötő szakasz meg közvilágítás került ki. Az ott lakók nagyon örülnek. Ugyanezt történt meg a Haladás utca és a Virág utca közötti elkerülő útnál. Ott napelemes lámpák kerültek ki, és ezen elgondolásból még körbenéztem a körzetben, és a Pánkolic utcában egyáltalán nincsen közvilágítás, csak a lefelé menő úton, és most egy előzetes számítást végeztettem, és úgy néz ki, hogy ezt még idén meg fogom tudni csinálni. Még a lakókkal egyeztetek természetesen, hogy hova szeretnék, mit szeretnének, de ez nagyon jó lenne, hogyha megvalósulna. A másik ilyen álomprojekt még, ha a pénzügyi lehetőségeim engedik, a Hidegvölgy utca, Petőfi utca, Üstökös utcánál busz megálló van, viszont sem pad, sem védett hely nincsen, úgyhogy ezt szeretném még, hogyha idén valahogyan sikerülne megoldani. Hát nyilván lobbizni kell egy kicsit a pénzért, de reméljük, hogy ez meg fog oldódni. Aztán ilyen apró megkeresések voltak, hogy a busz megállóban nem volt szemetes láda, akkor ennek a kihelyezése történt meg. Úgyhogy gyakorlatilag szép pici pontonként azért ez az 5 millió forint ez elkopik, úgyhogy igyekszem ezt mindig hasznosan felhasználni, és még azért egy kicsit próbálni, hogy az év végére, hogyha valami projekt befut, vagy valami kis megkeres, akkor tudjak még segíteni.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Másik dolog, hogy biztos mindenki hallotta, hogy az Ötvös utcai óvodát felújítják, és több csoport, hát a csoportok el fognak költözni. Egy része a Vörösmarty utcába, másik része pedig a Munkácsi utcai óvodában fog megérkezni. Hát itt is volt megkeresés intézményvezetőtől, illetve szülői megkeresés, hogy ugye mi lesz a nyári hónapokon, ugye nincsen teljes mértékben klimatizálva az épület. Nyilván az 5 milliós keret terhére próbáltam ezt megoldani, de polgármester asszony nagyon kedves volt, illetve a polgármester úr, és támogatták ezt a kezdeményezést, úgyhogy 4 klíma lesz majd elhelyezve a Munkácsi utcai óvodába, úgyhogy

0: Igen,
1: köszönöm, hogy segítetted a Gárdonyi kilátóhoz, és persze az ideglenesen, amíg ez az állapot fennáll, és műszaki osztály kim volt, megvizsgálta a lehetőségeket, ilyen ideglenes parkolókat fognak ott az óvoda melletti részen kialakítani, tehát azért megkérjük, hogy ne fix parkolásra használják, hanem tényleg a gyerekeket kiteszik, és akkor utána haladnak tovább a szülők, de itt polgármester asszony volt a szülőértekezleten, és a szülőkkel és az ott dolgozókkal megbeszélték ezeket a dolgokat, úgyhogy remélem, hogy ez is jól fog működni a körzetben majd. Egy kicsit kitérnék az utak állapotára a körzetben. Ugye az egész várost is érinti, hogy azért nincsenek nagyon-nagyon jó állapotban az utaink. Nálam február óta várom a kátyúzási szerződés, hogy megköttessen, mert például az Arany János utcában, hogyha megyünk fölfelé, az ott lakók szerintem minden nap rágják a szájuk szélét, hogy úristen, hogy lehet ilyen kátyuknál közlekedni. Nyilván én az évelején elindultam, körbe mentem, feljegyeztem, hogy hol kell kátyúzni, és hát ezek a szerződések, amíg nem kötetnek meg, addig nem tudtunk mit csinálni. Egyedül a Munkács utcában volt egy ilyen hirtelen beavatkozás, mert ott még egy lyuk is keletkezett az úton, de azt is megcsinálták hirtelen, úgyhogy megcsináltattuk hirtelen. Gyakorlatilag tehát a kátyúzás nagyon fontos Arany János utcában, Petőfi utcában 5 csőtörésünk volt idén. Nagyon-nagyon rossz állapotban van az út. Itt egy tervet kell majd kidolgozni, hogy hogyan lehet ezt majd orvosolni. Azonban a rossz hírem az, hogy itt milliárdos tétel lenne, hogyha ezt faltól falig föl lenne újítva. Úgyhogy itt gondolkodni kell valami itt hosszú távú terven, hogy hogyan lehet ezt majd megoldani. Aztán van még egy üstökös utcánk, ahol hát itt szennyvíz problémáink vannak. Itt egy 3 oldalú megbeszélést próbálok most összehozni az utca lakói, a mezőföldvíz és az önkormányzat között, hogy mindenki első információt kapja meg, tehát hogy ne az legyen, hogy valami susmus van, tehát gyakorlatilag itt ki kell tenni az asztalra, hogy milyen lehetőségek vannak, mert nem eshetünk abban a hibába, hogy felújítunk egy, vagy az útnak a tetején ráhúzunk egy aszfaltréteget, és az út alatt pedig, ugye, ami nem a miénk, nem az önkormányzaté, hanem a közműveké, hogy ez nincs felújítva, és utána ugyanúgy járunk, mint a Munkácsi utcába, mint a Petőfi utcába, hogy csőtörések tömkelege valósul meg. Úgyhogy ezt a témát, ezt át kell járni, és ezzel foglalkozni kell. Mindenféleképpen ez egy nagyon fontos dolog a körzetben, és Paks városában is természetesen. Nem tudom, Gabi, a Dunapartra rátérhetünk?
0: Persze, nyugodtan, igen. Egyébként csak annyit akartam hozzátenni ehhez, hogy így most így végighallgattalak, úgy egy gyors fejszámolást végeztem, azért itt így is több mint 1 milliárd forint értékű beruházás fog megvalósulni ebben az 1,5 évben, ami itt előttünk áll ezek szerint, és hát tényleg abból, amit elmondtál, abból rengeteg mindenből, nem is beszéltél például a bicikli szervizpontról, ami szintén ugye megvalósult már ebben az évben, és még ott is van tervet, ha jól emlékszem, méghozzá mi is az?
1: Így van, köszönöm szépen, hogy emlékeztetsz. A bicikli szervizponthoz egy napi torlát szeretnék majd kihelyezni, és ezt a témát is egy kicsit jobban körbejártam. Tudom, nehéz ezt kimondani, de hivatalosan nem lehet megközelíteni ezt a szervizpontot, ezt többen egyébként kommentekben leírták, hogy merre menjenek, mert a 6-os úton nem lehet biciklizni. A járdán nem lehet nem illik biciklizni, esetleg tolni, és gyakorlatilag nincs átkelő a 6-os úton, ugye a szervizpont felé, illetve a töltés felé, amit nagyon-nagyon sokan használnak. És képzeld el, Gabi, és kedves hallgatók, hogy 2020-ban készült egy terv, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, hogyan lehetne áthidalni. Gyakorlatilag a Gesztenyefasor végétől a Komp kikötőig egy ilyen, hát viaduktos, vagy egy ilyen szerelvényt vinnének végig, tehát ilyen fém cölöpöket letenni, és azon végig vinni egy kerékpárutat. Nyilván ezt terveztetni kéne ezt is, és körülbelül én olyan információt kaptam, hogy ilyen 20 millió forint körül lenne ennek a tervezetése, és gondolom a kedves hallgatók, mikor hallják ezeket a számokat, akkor fogják a fejüket, hogy 20 millió terveztetés, meg 30 millió terveztetés. Sajnos igen, ilyen összegek a terveztetések, és akkor még ebbe a kivitelezés nincsen benne. Én polgármester asszonnyal beszéltem, és mondtam, hogy ha lesz rá pénzösszegünk, akkor terveztessük meg, és ugye nyilván, hogyha az Európai Uniós források nyitottak lesznek, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen kerékpározás, természetközeli dolgok,

0: dolgoknak a finanszírozása, az talán megvalósulhat, és ez nagyon jó lenne. Én nagyon szeretném, hogyha ez is majd megvalósulna. Csak hát fiókba gyártani terveket, azt tudjuk, hogy az nem költséges dolog, de én azt gondolom, hogy ennek lenne létjogosultság, és köszönöm, hogy ezt a témát egyébként fölhoztad.
1: Na igen, szóval hát egyébként tök jó, ez is tök jó ötlet, és tényleg nagyon hasznos lenne, én magam is biciklizek Madocsa felé a töltésen, és igen, tehát az úgy jó lenne, ha könnyen át lehetne jutni az egyik oldalról a másikra, vagy hát valahol máshol, hát akkor,
0: biztonságosan, hanem is ott,
1: igen, és biztonságosan, így van. Na, de hát akkor térjünk rá Dunapartra, ha már ugye itt említetted, hogy a gesztenyefa sortól egészen ugye a kerékpár útig lenne ez az átkötő útszakasz, de hogy itt a Dunapart téged is vár program most indul a héten, és ez is ugye hozzá tartozik, úgyhogy egy kicsit még erről is beszéljünk.
0: Így van. Én ott kezdeném, kicsit visszalépnék a témában. Nagyon örülök annak, hogy Paksváros önkormányzata, képviselői, városvezetők támogatják a Dunapart fejlesztését. És ez a két év, amióta ez az önkormányzat van, én azt gondolom, hogy a Dunaparton olyan fejlesztések mentek végbe, ami idáig nem volt. És mindig az a terv, hogy mindig egy picit minden évben egy kisebb összeget, hát most kisebb összeg nyilván a költségvetéshez képest kisebb összeg, de ilyen 50-100 millió forintos beruházás valósuljon meg, nyilván az 5 év alatt ez látszani fog, és hogyha így jártak volna el elődeink is, akkor még könnyebb helyzetben lettünk volna. Ugye nem az én körzetemben volt ez a beruházás, de például most a Sólyázóhoz vezető utat sikerült felújítani. Én a hajósokkal beszélek, sőt, hamarosan egy újabb fórumot fogok összeírni, lakossági fórumot, ahol a további fejlesztésekről szeretnék velük beszélni. Nyilván itt a tulajdonviszonyok mások, tehát a MÁV-nak van tulajdon része, a vízügynek van tulajdon része, de ahol az önkormányzat tulajdonos, ott amilyen fejlesztést szeretnének, az nyilván megbeszélés kérdése, és tudunk hozzá pénzt párosítani, akkor nyitott az önkormányzat, hogy fejlesszem. A Dunapart téged is vár rendezvény sorozat, már elkezdődött egyébként, tehát volt májusban egy nyitónk a DJ Pajero-val.
1: Igaz, tényleg, ahol, ezt igen, elfelejtettem valóban.
0: Ahol én azt gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, aki lejött, körülbelül szerintem ilyen 1000 ember körül volt lent a Dunaparton. Hallottam olyan visszhangokat, hogy egyébként a városban lehetett hallani ennek a hangját, elnézést kérünk ezért, nyilván a következő bulinál már egy kicsit szolidabb hangerővel szeretnénk megoldani, mert zavarni nem szeretnénk senkit. Viszont ez egy hiánypótló program, mert hogy a környékről az emberek szívesen lemennek a Dunapartra, és ugye egy ilyen ingyenes rendezvényre szerintem mindenki boldog. Lemegy, és jól érzi magát. És jó volt azt látni, hogy a 20 évesek ott voltak, az 50 évesek ott voltak, és az idősebbek is ott voltak, és jól érezték magukat. A rendezvénysorozat folytatódik. Most pénteken, június 12-én a Dunapart téged is vár rendezvénysorozatban a Budapest Rock and Roll Band fog fellépni a hajón. Várunk mindenkit szeretettel. Júni 19-én egy jazz koncert lesz a Dunaparton. Hát a jazzzene rajongóinak azt gondolom, hogy egy csemege lesz, ezt is én úgy hallottam egyébként, hogy a hajón lesz ételfelszolgálás is fönt a színpadon.
1: Bizony, és teltházas
0: már. Így van. De ennek ellenére, aki a zenét szereti és kikapcsolódni vágyik, azt szerintem a lépcsőről ugyanúgy élvezheti ezt a helyzetet. És ugye büfé működik a Dunaparton. Minden hétvégén szombat, vasárnap 8-tól, reggel 8-tól este 8-ig nyitva van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha városba valaki vendége érkezik, vagy csak leszeretne menni egy baráti beszélgetésre, akkor ezt a Dunaparton megteheti. És akkor még folytatnám, hogy július 10-én pedig a Városnapján, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, hogy a Cotton Club Singers koncert be volt ígérve, csak az eső elmosta. Hát Boldiék Paksra látogatnak, és július 10-én adnak egy koncertet a Dunaparton. Én azt gondolom, hogy örüljünk ennek, mert nagyon-nagyon, a Dunapart nagyon-nagyon szereti ezt, hogyha ilyen szép koncertek és jó koncertek vannak, és szerintem valószínűleg nagyon sokan le fognak látogatni erre a koncertre, úgyhogy a Dunapart téged is vár, jöjjenek minél többen a Dunapartra, és élvezzék ezt a helyzetet, és még egyszer mondom, hogy büfé minden hétvégén nyitva áll, a rendezvénysorozat keretei belül, úgyhogy lehet jönni, és érezzék jól magukat. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülnék, hogyha ez így megvalósulna.
2: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Kristóf élesztő a Pax FM-en.
1: Jó reggel. Hello. Most így eszembe jutott valamelyik melyik héten, nem múlt héten mentem fel Pestre kétszer is, vagy hát Pest mellé, meg Pestre is, és akkor volt, hogy valami baleset volt előtte, és már láttam, hogy Úristen, nem tudom hány kilométeres dugót írt, aztán mire odaértem, eltűnt. Hogy annyira gyorsan.
2: Gyorsan sikerült felszámolni? Na, hát reméljük, hogy akkor azok is így járnak, akik most éppen az M0-ás déli szektora felé tartanak, mert hát azért 8 kilométert ott végig ücsörögni, és toporogni.
1: És nem az, meg tényleg ezen, hogy a meleg van. Uh-huh. Oké, klíma megy. Ugye azért a benzin, tehát hogy így annyira mindenre fölkelsz, én úgy szoktam mindig menni mindenhova, teli tank, sőt, van olyan, amikor, hogyha tudom, hogy hosszabb útra megyek, akkor még fél tanknál is, még valahol megállok, és még tankolok bele, hogy nehogy valami baj legyen, mert főleg ahova én szoktam menni esküvőzni így többször mondjuk egy évben, az rohadt messze van. Uh-huh. Tehát, hogy majdnem 2 órát utazom, azok mindig ilyen hétköznapi esküvőim, és tényleg bele kell számolni mindent, hogy most ott állsz és vesztegelsz majdnem 1 órán keresztül, hát tavaly volt egy ilyenem, egy esküvőre mentem, és 1 órán keresztül dugóban ültem, konkrétan meg sem moccantunk, hogy elővettem a szertartás szöveget, és ott készültem a szertartásra, igen.
2: Nem nagyon volt már időd, csak beestél, amikor oda értél.
1: Konkrétan, igen. Uh-huh. Szeretek így átszellemülni, hát a kocsiban történt ez az átszellemülés. Pedig mindig időben érkezem, szóval nagyjából 1 órát mindig rászámolok arra, hogy nyugodalmasan megérkezzek, legyen időm beszélgetni a szolgáltató társaimmal, esetlegesen a párral, ha még valami van, vagy csak szimplán az, hogy tök jó találkozni velük. Úgyhogy ez az utazás, főleg egy nyilván egy baleset, igen, bárkivel történhet. Lehet. Igen, úgyhogy.
2: Igen. Na, nem tudom, tudod-e, te úgy tudom, hogy az Öreghegyen laksz, igen, ugye? Igen. És most át fog költözni az Ötvös utcai óvoda a Munkácsi, igen, utcába, úgyhogy...
1: A Munkácsi utcába?
2: Munkácsi utcai óviba egy része. Tehát van
1: azért,
2: amelyik a Vörösmartiba, valamelyik, igen, a... Igen, csak hogy a közlekedés miatt, mondom, most volt Isten, itt Molnár József önkormányzati képviselő, annyit mondott, hogy elméletileg ott valahogyan kialakítanak ilyen ideiglenes parkolóhelyeket, de arra kérték a lakosságot, hogy tényleg ideiglenesként használja, pont azért, hogy azok, akik ott élnek, azért közlekedni tudjanak.
1: Áll Isten, a Munkácsi óvoda tőlünk úgymond egy kicsit lejjebb van, aha, úgyhogy én az Öreghegy felé kerülök. Igen, ott egyből nálunk ott van a kereszteződés, úgyhogy én ott le tudok. Egyébként már most is arra szoktunk, szóval, hogy a reggeli órákban az a fajta dugó, és mit tudom, ami kialakul, és ezzel semmi baj nincsen, hát ez a reggeli órák erre vannak kitalálva, sajnos, szóval, hogy ott, és még ott nincs is kialakítva annyi parkolóhely a Munkácsi óvinál, szóval a Munkácsi előtt van nagyjából 4-5 parkolási lehetőség, és az úton parkolsz, úgymond. Ha. Szóval már tényleg megtanultam, és a Noel is mindig szól, tök cuki már, hogy anya, indexelj jobbra, és akkor megyünk, mert az nekünk a jobb a Tavasz utca, meg a, nem tudom, és akkor mindig arra szoktunk menni, úgyhogy igen, ez most már bevett szokás, mert sokszor van, hogy már mérges vagyok én is, hogy haladjunk már, miért nem haladunk, de hát tudom nyilván, hogy ez a probléma, csak hogy igen, és próbálom visszafogni magamat Noel társaságában, és mindig kicsúszik, hogy menjetek már, mazsolák, meg uborkák, meg nem tudom, és most már a Noel is, hogy mit mazsoláskodnak itt, meg annyira aranyos volt, mit mazsoláskodnak, úgyhogy igen.
2: Na, jól van, akkor ez a lényeg, hogy tudsz rólam, igen, és téged nem fog érinteni, mert
1: én
2: nem arra mész, úgyhogy majd mások
1: először
2: is.
1: Először megmondom őszintén, hogy csak a Vörösmarty, de aztán végül is, igen, ott is van az Ötvös utcában 4 csoport.
2: Igen,
1: annyit tudok,
2: el,
1: hogy legalábbis annyit mondott az én barátnőm, hogy mert ők az Ötvös utcába járnak, és akkor tök örültem neki, hogy hát milyen jó, ott lesz majdnem. Nem tudom, ez meddig fog tartani, 1 évig nagyjából, vagy körülbelül annyit ölel magába. Milyen jó lesz, mert hát az egyik, nekem a legjobb barátnőmnek a kisfia is akkor az Ötvös utcába jár. Remélem, hogy ő fog oda jönni mondjuk hozzánk, és nem a tornacsarnokba lesznek elméletileg elhelyezve az ovicsok, legalábbis ezt az információt kaptuk. És az meg ott van a mi csoportunk mellett majdnem nagyjából, úgyhogy lehet, hogy együtt lehet, tudnak hogy ott játszani, pajtáshoz, igen, a kis pajtással, úgyhogy örültem neki. Hát annyi, hogy elmaradnak a tesi óráik, úgymond, hogy ezek a torna óráik, vagy max a csoportban lesz megtartva, hát majd meglátjuk, igen. Bár ezt egy kicsit sajnálom, hogy az, mert a Noel nagyon szeret tornázni, de el tudom engedni baj, nyilván. Hát ez most
2: utána.
1: Jó, hát eleget, igen, eleget futkorászik. Tehát nálunk mostanában a délutánok azok buszozással telnek. Imád buszozni, Noel. Tegnap délután
2: is. Így.
1: Igen. Tegnap délután is, és ma, vagy, és vasárnap is. Ez csak így kitalálta, hogy mi lenne, ha busszal mennénk fel a Szürke mezőre.
2: És anya mondta, hogy jó.
1: Hát, mi lógunk az életbe, ugyebár, ugye fölkészültem elemózsiával, tehát mintha semmi más dolgom nem lenne otthon se, vagy bármi, de legalább így megint csak az, hogy együtt vagyunk, éppen nem takarítok, nem mosok, nem tudom, vasalok, meg ilyesmi, ugye, amit éppen akkor tudok csinálni, amikor otthon vagyunk. És tök jó volt, hogy fölmentünk, csúszdázott egy-kettőt ugye a parkba, és akkor, na jó, most már mehetünk. No, mondom, nem megyünk sehova, egy órát várunk a buszra, mert leszállítottál róla. Mondom, még csúszál kettőt, hármat, aztán megyünk akkor. És elsételtünk, mert ugye, hát még csak ilyen fél hét volt, és hát ugye 50-kor igen, megy a busz, megy mindig a busz. Onnan föntről a gesztén, és mondom, akkor sétáljunk el a Barátságig. Mondom, az is legalább egy 20 perc, és akkor közben tudod, hogy aj, játszhattunk volna még most ezen a 20 percen, és akkor nem kellett volna lesétálni a nem tudom, mire.
2: Kisfiam, ne idegesíts.
1: Mindjárt felrobban az agyvizem, köszönöm, kedves.
2: Na, de azért még mindig megy fel a kéz, amikor az a kérdés, hogy ki a jó gyerek.
1: Igaz, az mindig, az igen. Meg a kedvencem, ugye, ha kér valamit, tudod, hogy aha, kérek, mit tudom, szörpít, vagy kérek még ennivalót, jelentkezik otthon is, és mindig tudom, kicsikén mondom, itt nem kell jelentkezned, nagyon cuki vagy, jót nevetünk mindig Lőrinccel, de hogy itt nem kell jelentkezni, amit csak téged szolgálunk ki, úgy mond, vagy ha valamit mondom, itt ülök melletted, nyugodtan mond. És akkor, jó, hát csak az óvodában mindig, és annyira megszokták, és ez tök jó is, meg nem azon, hogy egyből dumál, hanem csak először fölteszi a kezét, és akkor utána megvárja még, hogy mit szeretnél.
2: Igen.
1: És akkor még kérek levest.
2: Jól van. Na, hoztam egyébként egy témát így a reggelre, mert hogy láttam egy ilyen kisgyerekes témát, és mivel te ugye itt a Noel kapcsán így eszembe jutott, hogy ezt kidumálhatnánk, hogy kisgyerekkel a kezében etetett egy vatkant, egy érdi férfi, de bent a lakott területen, tehát ugye most ez már így szerintem nagyjából köztudott, hogy Budapestnek azon kerületei, illetve a Pest megyében azon települések, amik így az erdők közelében vannak, tehát egyre többször bemennek a vaddisznók a lakott területre.
1: Ez és amúgy tök sokszor
2: igen,
1: van ilyen
2: hír. Igen, és akkor tényleg van egy videó, fönt, ha jól emlékszem, az RTL klub híradójában adták ezt le, ahol egy helyi férfi ott szépen fogja a kisgyereket, és eteti a tőle mondjuk ilyen 50 centire lévő nagy vatkant. És azért így eszembe jutott, mert hát nyilván itt állatvédők estek neki ennek a videó, vagy emiatt a videó miatt a fickónak, hogy hát azért itt tragédia is történhetett volna, mert ezek a vaddisznók ugye milyen...
1: Hát brutál erővel tudnak,
2: rendelkeznek. Igen. És hogy így azon gondolkoztam, hogy de hogy lehet az, hogy mondjuk egy szülő ezt nem méri föl.
1: Lehet, hogy van olyan pillanat, amikor így azt gondolod csak, hogy
2: szelíd kis malacka ez.
1: Szerintem igen, vagy hogy nem gondol bele abba, hogy mi lehetett volna.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: a házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket.
2: Kényes porcelán, I'll meet you with me.
1: Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-01-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok! Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás, írja az MTI. Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyesség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitáspontok. Donald Trump azt is megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Történelmi jelentőségű törvénycsomagot nyújtottak be az országgyűlésnek, jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook oldalán közzétett videóba. A miniszterelnök mindezt annak kapcsán nyilatkozta, hogy a kormány benyújtotta az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, melynek eredményeképpen Magyarország hozzájuthat az őt megillető uniós milliárdokhoz. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
4: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. 3 ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
3: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
4: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy a hát ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak, Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
3: Színes programokkal várják az érdeklődőket a Tengelici sporttelepen megrendezett falunapon június 13-án szombaton. A rendezvény 10 órakor polgármesteri köszöntővel és főzőversennyel kezdődik, majd a nap folyamán ugrálóvár, arcfestés és rodeóbika is szórakoztatja a látogatókat. A kulturális programok között Rudolf Csilla fotókiállításának megnyitója a Fantázia.zenés műsora, az Utánam srácok koncertje, a Holló együttes interaktív gyermekműsora és habparti is szerepel. Az esti programot a Kerozin koncertje, majd DJ Pajero diszkója zárja.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weiss Viktort, a Tisza párt két új EP képviselőjét. Tájékoztatott a Tisza párt európai parlamenti képviselőcsoportja szerdán. Az MTI-hez eljutatott közleményében a képviselőcsoport közölte: Bogdán Csaba és Weiss Viktor, Magyar Péter, illetve Tar Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú Magyar Néppárti delegáció tagjaként. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik a Fidesz és a KDNP képviselői, írja az MTI. A parlament honlapján elérhető javaslat értelmében megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a pártok képviselői ezért kezdeményezik, hogy az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Több folyamatban lévő beruházásról számolt be rádiónknak Nagy Balázs alpolgármester, a kettes körzet önkormányzati képviselője. Több évtizede megoldatlan a Kereszt utca alján lévő parkoló ügye, amely most végleges burkolatot kap, továbbá megújul a Hajnal utca is.
2: A Kereszt utcai parkoló, ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. Három ajánlat érkezett be, nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, vagyis hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni.
1: Várhatóan felújításra kerül a piac tér mögötti parkoló és a Szent István téren lévő Lengyel-Magyar Barátság Park is.
2: Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy top pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat. Én nagyon örülök neki most, ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ez a 7 milliárd forint, ez Paks hívhatja le, és az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre.
1: Jubileumot ünnepeltek Madocsán. 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes, ezt a jeles napot kötötték össze a helyi művelődési ház névadó ünnepségével, melyet Földesi Jánosról neveztek el, aki a helybeli hagyományőrző együttes alapítója, zenésze, táncosa, a helyi hagyományok tudatos gyűjtője, igazi népművelő volt. A program sorozat Földesi János sírjának koszorúzásával kezdődött, majd a névadást követően a madocsai hagyományőrző néptánc együttes műsorát láthatták. Vendégként a kalocsai és a bogyiszlói néptánc együttes is fellépett, este a csurgó zenekar koncertje és táncház zárta a napot. Baksa Ferenc polgármester a program sorozat végén elégedetten nyilatkozott rádiónknak, hisz a fiatalok is szép számmal táncolnak a helyi együttesben és viszik tovább a hagyományokat.
3: van utánpótlás kinézetben, hogy a fiatalok is köztük, épp hogy az én gyerekeim is ott táncolnak, és ez mindaz annak köszönhet, hogy van olyan ember, aki fölveszi újból ezt a kesztyűt, és neki áll, és foglalkozik velük, és bántanít az egyik orvopedagógusunk, aki az órában az igazgató helyettes pozíciót is betölti, és ő néptáncos is volt, korábban is, és most is oszlopos tagja a Marosai Hagyományozó Néptánc Egyesületnek, és foglalkozik a gyerekekkel saját szabad ide terhére is. 35 vagy 40 gyerek létszáma, és az nem kevés. Már csak valahogy azt kell a tudatot beléjükkel tenni, hogy marocsai tudatuk legyen. Nem csak magyarság tudat, hanem marocsai tudatuk, hogy nem elmenni innen Marocsára, hanem itt maradni.
1: A Bikali Német Nemzetiségi Napon lépett fel a Pince-hegyi Cimborák Györkönyi csapata, melyről videót is közzétettek a közösségi oldalukon. Az együttes szeptember 19-én közönség találkozót szervez a Györkönyi Pincefaluban, melyen színes programokkal, finom ételekkel és borokkal várják az érdeklődőket. Az esemény részletes programja szintén elérhető a csapat közösségi oldalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Nyakunkon a hétvégi top 50, és már is mutatom, hogy milyen dalokra számíthattok. Hát egyelőre itt hirtelen csak kettőt tudok felmutatni, a többit mindenképpen hallgassátok meg majd szombat délután. Taylor Swift Opel Light dala biztosan itt lesz. Kamrád évek óta szállítja a jobbnál jobb dalokat, meghozta az újdonságot is, ez a Hug Yourself. Ha kíváncsi vagy a trendekre és a Pax FM legkedveltebb dalaira, akkor várlak téged is szombat délután 3-kor.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Vox FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ki gondolná, hogy tudományos magazinunkban még az idei futballvilágbajnoksággal is tudunk foglalkozni. Így lesz, ugyanis az idei futball VB-t okos labdával játsszák, hogy a labda belsejében elrejtett szenzor mire képes. El fogom árulni. A botok által generált internetes forgalom már meghaladta az emberekét, hogy ez mit jelent, azt hiszem sejtjük, erről is szó lesz, mint ahogy arról is, hogy megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja. Diákok találtak meg tulajdonképpen csínytevés kapcsán egy 1800 éves luxusvillát, a saját, egyébként Rómában található középiskolájuk alatt, és irodai robotot terveztek, amely megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, hogy hogy néz ki ez a robot, és miben segítheti a munkánkat, azt is elárulom majd. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi Amerikában, erről is szó lesz, és a jövő ablakáról is, amely sötétít, de energiát is képes tárolni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan.
1: Bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM